0: Rádió Andrét.
1: És mondhatnék még, hiszen mindent tudsz rég, ami titkom csak volt.

kinek az idő fontos. Hajnal, hajnalka drága, fene se kérte, hogy bújja ágyba, hogy indulj újra. Ez a szokott szakadt durva film, a dejavű nevű revű, cinema veríték menet.

0: Egy helyen a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk.
1: Ez csak a Rádió Antriton lehetséges.
0: A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
2: Hetekre felhalmozódhat a szemét Szolnokon. Szakemberek dolgoznak a szagyva víz minőségének javításán. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok.
3: Állami elismeréseket és kitüntetéseket adott át Bak András köztársasági elnök, Magyar Péter miniszterelnök és Forsthoffer Ágnes az országgyűlés elnöke az augusztus 20-ai nemzeti ünnep alkalmából csütörtökön az Országházban. A magyar emberek tudásának, kitartásának és bölcsességének köszönhetjük, hogy bő 1000 év után is itt vagyunk, mondta Bak András köztársasági elnök köszöntő beszédében. Az ünnepségen Cserhalmi György Kossuth Díjas színművész, a nemzet színésze, a magyar érdemrend nagy keresztjét vehette. Árokba csapódott egy kis busz az M3-as autópálya Vásárosnamény felé vezető oldalán pénteken délelőtt Nyíregyháza közelében a 225-ös kilométernél, közölte a katasztrófavédelem. A közlemény szerint a balesethez a nyíregyházi hivatásos tűzoltókat riasztották, akik a mentőkkel együttműködve egy embert kiemeltek a járműből. Négy rendőr könnyebben megsérült, és több szolgálati gépjármű is összetört egy rendőri ellenőrzés elől menekülő sofőr elleni intézkedés során Veszprém vármegyében csütörtökön, közölte a megyei rendőr főkapitánysága polisz.hu oldalon. A sofőr a menekülés közben folyamatosan veszélyeztette az úton közlekedők biztonságát, valamint a gyalogosok és a kerékpárosok életét, testi épségét is. Végül egy villanyoszlopnak csapódott, írta a rendőr főkapitányság. Az intézkedés során négy rendőr könnyebben megsérült, valamint a jármű vezetőjét is kórházba szállították. Hozzátették, az eset valamennyi körülményének vizsgálata folyamatban van. Meghatározta a kormány a többségi állami tulajdonú vállalatok vezető testületeinek méretét, tagjainak díjazását, valamint a vezetőállású munkavállalók javadalmazásának szabályait. A Magyar Közlönyben szerdán este megjelent kormány határozata az állam többségi befolyása alatt lévő köztulajdonban álló gazdasági társaságokat három kategóriába sorolja. Az érintett vállalatok alapvetően az alacsony komplexitású kategóriába tartoznak, ugyanakkor a magas és a közepes komplexitású társaságok külön rögzítik a határozat mellékletei, ezt évente felülvizsgálják. Tetten érte az osztrák rendőrség azt a 49 éves magyar állampolgárt, akit azzal gyanúsítanak, hogy 5 tartományban legalább 60 alkalommal tört fel autókat, illetve lopott értékes járműalkatrészeket. A stájerországi tartományi rendőrség tájékoztatása szerint a férfi több 100 000 eurós kárt okozott, mielőtt Alsó-Ausztriában akció közben elfogták. A 49 éves férfi kihallgatása során csak az egyik bűncselekményt ismerte el, a többi feltárt eset és az esetleges összefüggések vizsgálata továbbra is folyamatos. Van, közölte a stájerországi tartományi rendőrigazgatóság.
1: Rádió Andrét időjárás.
3: Szombaton az ország nagy részén sok napsütésre számíthatunk, de helyenként a megnövekvő gomoly felhőkből futózápor, esetleg zivatar is kialakulhat. A legalacsonyabb hőmérséklet 15 és 25 fok között alakul, majd napközben 25 és 33 fok közé melegszik a levegő. Nyugaton, észak-nyugaton mérhetjük majd az alacsonyabb maximumokat. Vasárnap összességében kevés felhőre, sok napsütésre van kilátás.
0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Rádió Andrét, FM 101.
4: Augusztus 22-én 6 óra múlt néhány perccel a stúdióban Gulyás Anita, szép jó reggelt, hírszerkesztőnknek is köszönjük a legfrissebb információkat. Sok szeretettel köszöntöm a Mennyhérteket és a Míriamokat, mert hogy ők ünnepelnek, bocsánat, a hölgyeket kellett volna előrébb, de a név elemzésénél ezt majd orvosolni fogom. Szóval Isten éltesse a ma ünneplőket, rádiózzunk együtt itt a 105.1-en, hogy kattintson www.andrit.hu weboldalunkra, és a ma kedvencei, valamint a tegnap slágerei társaságában ébredjünk együtt.
1: Ez az Andrit reggel, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban induljon a nap.

kedvenceivel és a tegnap slágereivel köszöntöm a korán kelők mellett a Míriamokat és a Mennyhérteket. Ők ünnepelnek augusztus 22-én. A Míriam egy héber eredetű női név, a Mária név ősi eredeti formája. Jelentése pontosan nem ismert, de lehetséges jelentései közé tartozik a keserű, a szép, az úrnő, vagy akit szeret az Isten is. Magyarországon egyébként a ritka nevek közé sorolható, akár csak a Mennyhért. Ez a név a germán Meinhard névből származik, jelentése erő, erős, merész. A magyarban ezzel a névvel helyettesítették a három királyok egyikének a nevét, a Melchiort. Annyi bizonyos, hogy korábbi alakja, magyar alakja, a Meinhard volt. Szóval Isten éltesse őket, akárcsak az agat

és még a repülésben is úttörő szerepet játszott. Az egyik érdekes beceneve az arabok között az Abu Ramla, vagyis nagyjából a homok atya volt, és van itt egy hollywoodi csavar is a történettel kapcsolatban, ugyanis Almási életének története szolgált alapul az Angol beteg című regény és a film főhőséhez, bár a filmbeli karakter és a valódi Almási története több ponton jelentősen eltér egymástól, de az alapindítatás ebből született. Aztán már 1920-ban járunk, ekkor született Ray Bradbury, az egyik legismertebb amerikai sci-fi író. Ő volt az, aki úgy tudott a jövőről írni, hogy közben valójában nagyon is a jelenről beszélt. A Fahrenheit 451 például nem pusztán egy disztópikus történet, hanem gondolat arról, hogy mi történik akkor, ha egy társadalom már nem akar gondolkodni, kérdezni és olvasni. Nos, hát idáig nem szeretnénk eljutni, de ezen a napon látta meg a napvilágot nagy tíme a kétszeres olimpiai bajnok párbaj törvívónk is 1970-ben, és hogy mennyire nehéz a vívás? Hát a páston nem feltétlenül az nyer, aki a legerősebb, vagy éppen a leggyorsabb, sokszor inkább az, aki egy pillanatban hamarabb olvassa le mondjuk az ellenfele szándékait, több sportágra igaz az egyébként. Nagy tíme pedig ezt olimpiai szinten is megmutatta. Végül pedig jöjjön valaki, akit valószínűleg akkor is felismerünk, ha csak megszólal egy dal. 1995-ben született Dua Lipa, vagyis ma már ő is a 30-as éveiben jár. Hihetetlen, hogy hogy repül az idő. Isten éltesse a ma születésnapjukat, ünneplőket, a ma kedvencei és a tegnap slágerei pörögnek nekik, és a korán kelőknek is. Jó reggelt!

0: A szombat reggelünket is a ma kedvence és a tegnap slágerei színesítik itt a Rádió Antriton. Jó reggelt! Időutazásra invitálom, ahogy ez szokott lenni ebben az órában. 1485-ben járunk, 30 év után a Bosworthi csatával lezárult az angliai Yorkok és a Lancasterek, valamint szövetségeseik közötti trónfosztásokkal, számüzetésekkel és árulásokkal átszőtt eseménysorozata. Ez volt a rózsák háborúja. 1777-ben pedig Mária Terézia ezen a napon adta ki a Ratio Educationt, azaz oktatás rendszere című rendeletét. Míg 1785-ben II. József uralkodó aláírta a jobbágy rendeletet a Magyarországon még érvényben lévő örökös jobbágyság megszüntetéséről, a jobbágyság életviszonyainak javításáról. Aztán már 1837-ben járunk, ezen a napon nyitotta meg kapuit a Pesti Magyar Színház, amely 1840-től már Nemzeti Színház néven működött. A mai Rákóczi út és Múzeum körút találkozásán az Asztóriával szemben állt. A nyitó előadás Vörösmarty Mihály Árpád ébredése című darabja volt. Érdekesség, hogy az épület részben közadakozásból épült, és a korabeli Pestnek ez a része pedig még inkább külvárosnak számított még abban az időben. Hát nem tudom, hogy a mai világunkban ez így kivitelezhető lenne-e, de bízunk az emberek jó szándékában. 1874-ben járunk már, Katona József Bánkbán című darabjával megnyitották Székesfehérvárot, a Skalnicki Antal által épített színházat. 1882-ben pedig vízre szálltak a balatoni vitorlázók, így augusztus 22-én, ugyanis ezen a napon rendezték meg az első vitorlás versenyt a magyarországi tengeren, vagyis a balatoni vitorlázás története már jóval több, mint 140 éves. 1920-ban Salzburgban megszületett egy világhírű kulturális hagyomány, ekkor rendezték meg először a salzburgi ünnepi játékokat. A fesztivál azóta a klasszikus zene, az opera és a színház egyik legrangosabb nemzetközi eseményévé vált. És ugorjunk egy nagyot az időben, 2000-be, ekkor adták át először a Nemzet Színésze, illetve a Nemzet Színésznője címet, így augusztus 22-én. Az első alkalommal összesen 12 színművész kapta meg az elismerést. A cím különlegessége, hogy nem egyetlen alakításért jár. A magyar színjátszásban hosszú időn át nyújtott kiemelkedő teljesítményt, és természetesen az életművet ismeri el. Sok-sok évszám, teljesen más történetek, de az biztos, hogy a maguk idejében nagyot szóltak, akár csak a zenék, amelyek pörögnek nálunk itt a Rádió Antriton, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel megyünk tovább a történelemben tett utazásunk után. Jó reggelt!
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Az Ergonom Kft. Immár több mint 30 éve a biztonság égisze alatt végzi tevékenységét. Munka, tűz és környezetvédelmi, foglalkozás egészségügyi vagy gépvizsgálati szolgáltatásunk mellett első segélynyújtó és munkavédelmi képviselőképzéssel, valamint tűzvédelmi szakvizsgára való felkészítéssel is állunk rendelkezésére. Ránk mindenben számíthat. Biztonságos és egészséges munkavégzés a mindennapokban. Ez az Ergonom Kft. Szekszár, Tarcsai Vilmos utca 16. Telefon 20-388-27-30. www.ergonom.hu.
4: Hallottál már a Don Pepe kihagyhatatlan hétindító pizza ajánlatairól? Keresd a nagyon megérős hétfőkeddi pizza akciókat a donpepe.hu webshopban. Wow, Don Pepe!
5: Intézd a hosszú hétvégére a bevásárlást a CBA-ban. Kedvező árakkal várunk. 2,8%-os hazai UHT teljes 198, tolletejföl 374 forint, magyar sajt 1899 forint per kilogram, tena étolaj 699 forint, Csibó Erdusó őrölt kávé 1249 forint. Ajánlatunk augusztus 19-től 23-áig érvényes. Teli kosár, alacsony árak, CBA. A jó választás.
1: Ennyi volt a reklám.
2: Ez az Andrit reggel.
1: Rádió Andrit.

0: ma kedvence és a tegnap slágere, után pedig a reggeli kávé mellé, vagy tea mellé, vagy éppen a juice mellé hozom a csillagüzeneteket. Kos, a hosszú hétvége végre lehetőséget ad arra, hogy egy kicsit kiengedje a gőzt. Most különösen jól eshet egy spontán program, egy kirándulás, vagy akár egy hirtelen ötlettől vezérelt találkozó. Ne akarjon mindent előre megszervezni, hagyjon helyet a váratlan pillanatoknak is. A hosszú hétvégén ne a kötelezettségeket számolja, hanem az élményeket. Bika, ez a hétvége elsősorban a feltöltődésről szól. Végre megengedheti magának, hogy lassítson, finomakat egyen, kényelmesen pihenjen, és ne érezze úgy, hogy minden percét hasznosan kell eltöltenie. Ha utazást tervez, ne akarjon mindent egyszerre látni és megtapasztalni. Néha egy kellemes teraszon elfogyasztott kávé többet ér, mint három kipipált látnivaló. Ikrek, mozgalmas hosszú hétvége körvonalazódik ön előtt. Több meghívás, telefonhívás vagy spontán program is megtalálhatja, és nehéz lesz eldönteni, melyikre mondjon igent. Talán nem is kell választania, egy kis szervezéssel több élmény is beleférhet. Most különösen jó formában van kommunikációs szempontból, ezért ha valakivel régóta szeretne tisztázni egy félreértést, itt az idő. Rák. A hétvége érzelmesebb lehet a szokásosnál. Nagy szüksége lehet arra, hogy olyan emberek között legyen, akik mellett valóban önmaga lehet. Egy családi program, közös főzés, baráti összejövetel, vagy akár egy nyugodt otthoni este most többet adhat, mint egy zsúfolt program. Ugyanakkor könnyen előfordulhat, hogy valaki a környezetében öntől vár lelki támogatást. Hallgassa meg, de ne vállalja át mások problémáit. Oroszlán, ez a hosszú hétvége szinte önnek lett kitalálva. Szeretne kimozdulni, társaságba menni, élményeket gyűjteni, és most meg is lesz hozzá az energiája. Könnyen a társaság középpontjába kerülhet, akár akarja, akár nem. Egy program során valaki különös figyelmet szentelhet önnek, és ebből akár romantikus történet is kibontakozhat. Szűz, a hosszú hétvégén végre kikapcsolhatná azt a bizonyos belső ellenőrző listát. Nem kell mindennek tökéletes életesen sikerülnie, és nem kell minden programot önnek megszerveznie. Engedje, hogy mások is segítsenek. Ha utazik, számítson némi változásra, vagy éppen váratlan fordulatra, de ne bosszankodjon miatta, végül éppen ebből születhet majd egy emlékezetes történet. Mérleg. Most igazán szüksége van a társaságra, nevetésre és könnyed beszélgetésekre. A hosszú hétvége kiváló alkalom arra, hogy olyanokkal találkozzon, akiket már rég nem látott. Egy régi ismerős felbukkanása akár meglepő fordulatot is hozhat. Skorpió, izgalmas, kissé kiszámíthatatlan hétvége várhat önre. Valaki olyan hírt közölhet, amely teljesen átírhatja a terveit, de ne feltétlenül tekintse ezt rossz dolognak. Egy spontán döntés most sokkal többet hozhat, mint egy hetek óta gondosan megtervezett program. A magánéletben erős érzelmek kerülhetnek a felszínre. Nyilas, önnek most tényleg nehéz lesz egy helyben maradnia. Utazás, kirándulás, vízparti program, baráti találkozó, vagy akár egy teljesen spontán kaland szerepelhet a hétvégi étlapon. Minél kevésbé görcsösen tervezi meg a napokat, annál jobban fogja érezni majd magát. Egy külfölddel, utazással vagy távoli ismerőssel kapcsolatos hír különösen felkeltheti az érdeklődését. Bak, a hosszú hétvége arra figyelmezteti, hogy nem kell mindig dolgozni, tervezni és teljesíteni. Most a pihenésnek is helye van. Ha teheti, válaszol olyan programot, amelyben nincs határidő, nincs elvárás, és nem kell senkinek megfelelnie. Vízöntő, nem biztos, hogy a hagyományos hétvégi programok hozzák meg önnek az igazi kikapcsolódást. Egy különleges esemény, koncert, fesztivál, kiállítás vagy spontán baráti program sokkal inkább feltöltheti. Valaki egy érdekes ötlettel keresheti meg, és ebből később akár komolyabb közös projekt is kialakulhat. Halak, ez a hosszú hétvége érzelmileg és lelkileg is feltöltheti. Ha az utóbbi időszakban túl sok minden történt önnek, most végre lehetősége nyílik rendezni a gondolatait. A természet, a vízpart vagy egy csendesebb kiruccanás különösen jó hatással lehet önre, és remélhetőleg ehhez hozzátesznek a ma kedvence és a tegnap slágere is, amelyek itt pörögnek nálunk a Rádió Antriton. Jó reggelt!
1: Rádió Antrit FM 101.

0: Ez pedig reggelünk első órája volt, amelynek már a végére is értünk, úgyhogy hírszerkesztünk ki a főszereplő, a 7 órás információkkal érkezik ide a 105.1-re, vagy online formában is meghallgathatja. Ekkor nincs más teendője, mint kattintson www.antrit.hu weboldalunkra. Egyébként ezen a weboldalon minden történést megtalál, ami Szekszárdot és a térséget érinti, legyen az sport, legyen az közélet, itt informálódhat. Amíg jön hírszerkesztőnk, addig böngészze ezt az oldalt, viszont a következő órát is töltse velem, mert hogy sok-sok érdekességgel készülök. Már egy kicsit előre szaladva az őszbe, nem szeretném az időt siettetni, de azért a naptárunkat meg kell tölteni programokkal.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Kareszkám, de régen láttalak, merre jártál?
4: Most fizettem ki a családi nyaralásunkat, és már vágjuk a centit, mert nem sokára indulunk.
3: Nyaralást? De jól megy valakinek.
4: Leszigeteltük az egész házunkat a Födémmel együtt, és ezzel annyit spóroltunk, hogy a megtakarított pénzt nyaralásra költhetjük.
3: Aha, így már értem.
5: Felújítana, vagy szeretne spórolni a fűtés és a hűtés számlán? Hőszigár. Hőszigetelés pincétől a padlásig, közvetlenül a gyártótól. Hőszigár a legjobb ár. Szekszárdon a Kesejűsi út 38-as szám alatt.
6: Mindent egy helyen az iskolakezdéshez a Patrixban. Prémium minőségű iskolatáskák alsós és felsős diákoknak hozzáillő iskolai kiegészítőkkel. Minden egyéb iskolaszerre augusztus végéig 10% kedvezmény. Szakértelemmel, barátságos kiszolgálással, kiváló árakkal és hatalmas kínálattal várjuk Szekszárdon a Széchenyi utca 55 szám alatt. Patrix, mert minden szülő a legjobbat akarja gyermekének.
7: Csavar, zár, vasalat. Ibvier Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt. Csavarok, zárak, épület és bútorvasalatok, lakatok, kilincsek, postaládák óriási választékával, valamint kulcsmásolással várjuk vásárlóinkat. Hétköznap 7.30-tól 16 óráig. Szombatonként 11.30-ig nyitva tartunk. Ráadásul 10% kedvezményt is biztosítunk. Ibvier csavar és zárszaküzlet Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt, a Márker Kft. Udvarában. Telefonszám 74 413 004 www.ibvier.hu.
2: Ennyi volt a reklám! Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
8: Hetekre felhalmozódhat a szemét Szolnokon. Szakemberek dolgoznak a szagyva víz minőségének javításán. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok.
9: Állami elismeréseket és kitüntetéseket adott át Bak András köztársasági elnök, Magyar Péter miniszterelnök és Forsthoffer Ágnes az országgyűlés elnöke az augusztus 20-ai nemzeti ünnep alkalmából csütörtökön az Országházban. A magyar emberek tudásának, kitartásának és bölcsességének köszönhetjük, hogy bő 1000 év után is itt vagyunk, mondta Bak András köztársasági elnök köszöntő beszédében. Az ünnepségen Cserhalmi György Kossuth Díjas színművész, a nemzet színésze a magyar érdemrend nagy keresztjét vehette át. Árokba csapódott egy kis busz az M3-as autópálya Vásárosnamény felé vezető oldalán pénteken délelőtt Nyíregyháza közelében, a 225-ös kilométernél, közölte a katasztrófa védelem. A közlemény szerint a balesethez a nyíregyházi hivatásos tűzoltókat riasztották, akik a mentőkkel együttműködve egy embert kiemeltek a járműből. Négy rendőr könnyebben megsérült, és több szolgálati gépjármű is összetört egy rendőri ellenőrzés elől menekülő sofőr elleni intézkedés során Veszprém vármegyében csütörtökön, közölte a megyei rendőr főkapitánysága a polisz.hu oldalon. A sofőr a menekülés közben folyamatosan veszélyeztette az úton közlekedők biztonságát, valamint a gyalogosok és a kerékpárosok életét, testi épségét is. Végül egy villanyoszlopnak csapódott, írta a rendőr főkapitányság. Az intézkedés során négy rendőr könnyebben megsérült, valamint a jármű vezetőjét is kórházba szállították. Hozzátették, az eset valamennyi körülményének vizsgálata folyamatban van. Meghatározta a kormány a többségi állami tulajdonú vállalatok vezető testületeinek méretét, tagjainak díjazását, valamint a vezetőállású munkavállalók javadalmazásának szabályait. A Magyar Közlönyben szerdán este megjelent kormányhatározat az állam többségi befolyása alatt lévő köztulajdonban álló gazdasági társaságokat három kategóriába sorolja. Az érintett vállalatok alapvetően az alacsony komplexitású kategóriába tartoznak, ugyanakkor a magas és a közepes komplexitású társaságok külön rögzítik a határozat mellékletei, ezt évente felülvizsgálják. Tetten érte az osztrák rendőrség azt a 49 éves magyar állampolgárt, akit azzal gyanúsítanak, hogy 5 tartományban legalább 60 alkalommal tört fel autókat, illetve lopott értékes járműalkatrészeket. A stájerországi tartományi rendőrség tájékoztatása szerint a férfi több százezer eurós kárt okozott, mielőtt Alsó-Ausztriában akció közben elfogták. A 49 éves férfi kihallgatása során csak az egyik bűncselekményt ismerte el, a többi feltárt eset és az esetleges összefüggések vizsgálata továbbra is folyamatban van, közölte a stájerországi tartományi rendőrigazgatóság.
2: Rádió Antrit időjárás.
9: Szombaton az ország nagy részén sok napsütésre számíthatunk, de helyenként a megnövekvő gomoly felhőkből futózápor, esetleg zivatar is kialakulhat. A legalacsonyabb hőmérséklet 15 és 25 fok között alakul, majd napközben 25 és 33 fok közé melegszik a levegő. Nyugaton, észak-nyugaton mérhetjük majd az alacsonyabb maximumokat. Vasárnap összességében kevés felhőre, sok napsütésre van kilátás.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Antrit, FM 101.
0: Nemrégiben még úgy köszöntöttem, hogy elkezdtük a nyár utolsó hónapját, most meg már ott tartunk, hogy lassacskán a végéhez érünk. Augusztus 22-e van, 7 óra múlt néhány perccel. A Mirjamok és a Mennyhértek ünnepelnek, Isten éltesse e nevet viselő antritosainkat, és természetesen a születésnaposokat is sok szeretettel köszöntöm, és igyekszem abban segítséget hozni, hogy az őszre milyen programokat érdemes feljegyezni, úgyhogy maradjon, hozom a részleteket a stúdióban, Gulyás Anita.
2: Ez az Antrit reggel, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban induljon a

0: A ma kedvencei és a tegnap slágerei, ezek nálunk itt a Rádió Antriton. Jó reggelt! Bizony az augusztus 20-a körüli napok mindig programok tömkelegével örvendeztetnek meg bennünket, de van egy jó hírem, szeptemberben sem kell majd unatkoznia. Sok olyan étel van, amely köré igazán könnyű közösséget szervezni, ilyen például a halászlé is. Egy bogrács a tűz fölött, képzelje el a képet, illatozó paprika, hagyma, friss halillat, és szerintem már is mindenki közelebb húzódik egy kicsit, mert hogy részese szeretne lenni ennek a hangulatnak, illetve magát az ételt is szeretné megkóstolni. Szeptember 12-én szombaton 10 órától rendezik meg a halfőző versenyt, méghozzá az Altaripa Szabadidő Parkban Tolnán, a Bárka Fesztivál keretein belül. A versenyzőknek a szükséges alapanyagokról, eszközökről és kiegészítőkről, úgy mint a bogrács, a sátor, asztal, szék, egyéb kényelmi eszközök maguknak kell majd gondoskodniuk. A tűz fölé pedig kötelező, még egyszer hangsúlyozom, kötelező a megfelelő tűzvédelmi eszközöket is biztosítani, illetve hát a tűz köré, tűz fölé. Éppen értsük, ahogy kell. Az elkészült ételeket aztán majd szakmai zsűri értékeli, a legjobbak pedig természetesen díjazásban is részesülnek. De hogy miért is érdemes egyáltalán több halat ennünk? Szerintem, hogyha ön adná most a választ, akkor gyanítom, hogy lehet, hogy még egy hónapon belül egyszer sem kerül az asztalra. Én felteszem a kezemet. Bár szeretjük a halat, de azért heti szinten biztos, hogy nincs ott. Pedig hát a hal kiváló fehérje forrás és tápanyag forrás is, sok halfaj értékes omega 3 zsírsavat tartalmaz, és ezért lenne fontos, hogy ezeket fogyasszuk. A WHO és a FAO szakértői is arra jutottak, hogy a halfogyasztásnak számos egészségügyi előnye lehet. Ha pedig ezt egy jó kis közösségi programon tesszük, mármint hogy fogyasztjuk a halat, akkor egy igazi élmény is épül majd köré. És nem csak karácsonyi ételként kéne arra gondolnunk, mert ezzel bizony sokan vagyunk így, ahogy az előbb már magamról is elárultam. Az a ajánlások szerint akár heti egy-két alkalommal is érdemes lenne halat fogyasztanunk, és ebbe természetesen a hazai halfajok is beilleszthetők. De talán legalább ennyire fontos, hogy egy ilyen halfőző verseny nem csak a halról szól, hanem arról, hogy emberek összejönnek, beszélgetnek, együtt készítenek valamit, majd együtt megélik azt az adott pillanatot is. És akkor a végére egy jó halászlé forté is, hogy ezen a bizonyos halfőző versenyen ne legyen elveszve, hát ha jól jön majd, mondjuk akkor szeptember 12-én. Ha igazán karakteres ízt szeretne, ne csak a halfilét tegye a bográcsba, mert hogy a halászlé egyik titka az alaplé, legfontosabb titka, amely ugye a hal fejéből, farkából, gerincéből és az aprólékából főzött alapból készül el, így lesz meg az igazán mély tartalmas íz, amelyre aztán ráépül ugye a paprika és jöhet rá a hal. Egy másik fontos szabály, amit érdemes szem előtt tartani, hogy a halászlevet nem kell állandóan kevergetni, sőt, mi több, tilos. Inkább erősen, egyenletesen forjon, hogy a haldarabok lehetőleg ne törjenek össze, és ha már a bogrács fölött áll, akkor ne feledje, a jó halászlé mellett legalább olyan fontos a jó társaság is. Úgyhogy, ha szeret főzni, vagy egy bevált receptje van a halászlé tekintetében, akkor mindenféleképpen ott van a helye a bográccsal, a baráti társasággal együtt szeptember 12-én 10 órától az Altaripa Szabadidő Park halfőző versenyén, a Barka Fesztivál keretében Tolnán. A ma kedvenceim és a tegnap slágerei pedig pörögnek nálunk itt a Rádió Antriton, amíg ön összehívja a bandát, hogy menjenek halászlevet készíteni.
1: Ez az Antrit reggel, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.

0: kedvenceim és a tegnap slágerei itt a szombat reggelünkben. Szép jó reggelt! Lehet, hogy egy kicsit belerondít a hideg front a mai napunkban, főként azoknál, akik erre érzékenyek, mert hogy ezt vetítették elő számunkra a meteorológusok a mai napra. Napos, gomoly, felős idővel kell egyébként számolni. Így augusztus 22-én futózápor, zivatar csak helyenként fordulhat elő, az ország nagy részén csapadék nem várható. Azt hiszem, hogy ez sajnálatos hír, de hát nincs mit tenni, ez nem kívánság műsor, és ahogy már említettem, ez a hideg front az, ami itt lebeg a fejünk fölött, melynek hatására egyre több felé nyugatira, észak-nyugatira fordul a szél, sokfelé élénk lökések is kísérik majd ezt a hideg frontot. Hajnalban 23 fokról indul a hőmérő higanyszála, és az előrejelzések szerint 29 és 37 fok közé tehető a napi maximum, amelyen lehet számolni, egyébként az Alföldön lehet a legmelegebb a mai napon. A ma kedvenceim és a tegnap slágerei viszont önnel lehetnek a nap bármely szakában, bárhol is legyen, a 105.1-en keresztül elérhetőek vagyunk, de hogyha online formába töltené velem a következőeket, akkor kattintson a www.antrit.hu oldalunkra, ahol egyébként körülnézhet a cikkek között is, közéleti események, településünket érintő fontos történések, de a környék híreiről is informálódhat. A ma kedvencei és a tegnap slágerei pedig velünk lesznek a következő fél órában is. Jó reggelt!
1: Társadalmi célú hirdetés.
2: Mi a Richter Gedeonnál a bizalomra építünk. Ezért magyar központú nemzetközi nagyvállalatként a hazai piacon, hazai médiában hirdetünk. Ezzel hiteles és megbízható környezetben jelenhet meg a márkánk.
3: Beke Zsuzsa is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
1: Társadalmi célú hirdetést hallott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Reklám! Az Aponyi Sándor mezőgazdasági technikumban Lengyelen jelentkezőket várunk még a szeptemberben induló nappal is 5 éves mezőgazdasági gépész technikus, valamint a 3 éves mezőgazdasági gépész és kistermelői élelmiszer előállító 9. osztályokba. Felnőttek jelentkezését várjuk az egy év alatt elvégezhető szakmákra. Kistermelői élelmiszer előállító, mezőgazdasági gépész technikus, mezőgazdasági gépész, kertész, valamint a szakképesítést adó tanfolyami képzésekre. Pedagógiai asszisztens, kézműves élelmiszerkészítő, fakitermelő, méhész, koszorúkészítő. Iskolánkban érettségire felkészítő 2 éves oktatás is folyik. További információ Bujdosó Pandur Zsuzsanna felnőtt képzési referens. Telefon 0630 530 44 31. E-mail felnőttképzés.lengyel@dailyasc.hu.
5: Bor, hagyomány, kultúra, a legendás szüreti felvonulás rekordkísérlettel. És az ősz legszebb pillanatai a térség legnagyobb múlttal bíró összművészeti fesztiválján. Szeptember 17-e és 20-a között újra szekszárdi szüreti napok a Babics Mihály Kulturális Központ szervezésében. Hooligans, 4-es Street, Kökény Attila és Rakoncai Viktor, Dérheni, Magyarul Szeretjük zenekar, és még sokan mások. Ünnepeljünk együtt Szekszárd szívében. Szekszárdi szüreti napok szeptember 17-e és 20-a között. Bővebb információ www.szekszárdagora.hu és www.szekszárdagora.hu.
1: Szexárdiszületinapok.hu. Ennyi volt a reklám. Rádió.

0: kedvence és a tegnap slágerei nálunk itt a Rádió Antriton, és a bátaszéki palack gyűjtésről pedig már többször szót ejtettem, illetve többször felhívtam rá figyelmét, hogy gyűjtenek, szervezeteknek gyűjtenek egy jótékonysági akció keretein belül. Ez az akció pedig arról szól, hogy palackokat kell gyűjteni. Nos, már nem olyan sok idő van vissza az e-havi akcióból, ugyanis 9 nap az, ami rendelkezésére áll még, hogy egészen pontosan mi is a menete, már mondom is. Ezúttal a Morzsuh Egyesület támogatására gyűjtenek. Újabb közösségi palackgyűjtés indult tehát Bátaszéken. Az Egyesület munkáját fogják majd támogatni azoknak köszönhetően, akik visszaváltási díjas palackjaikat augusztus 1-e és augusztus 31-e között a Keresztély Gyula városi könyvtár mellett található konténerbe helyezik el. Az ebben az időszakban beérkező visszaváltási díjak teljes összegét a Morzsuh Egyesületnek ajánlják fel. Ez az Egyesület 2011-ben alakult Bátaszéken, így idén ünnepli fennállásának 15. évfordulóját. Az elmúlt másfél évtizedben az Egyesület fontos szereplőjévé vált a helyi közösségi életnek. Fő céljuk a kisgyermekes családok támogatása, a gyermekek képességeinek fejlesztése, valamint olyan programok szervezése, amelyek élményt, segítséget és közösségi kikapcsolódást is nyújtanak a családok számára. A Morzsuh Egyesület évek óta szervez játszóházi foglalkozásokat, kézműves programokat, közös énekléseket, kirándulásokat és számos más közösségi eseményt a gyermekek és szüleik számára. Ez egy igazi közösségteremtő egyesület, szerintem így is fogalmazhatnánk. Munkájukat önkéntesek segítik, programjaik pedig már a bátaszéki közösségi élet fontos részévé váltak. Az idei év különleges számukra, hiszen szeptemberben jubileumi ünnepséggel készülnek majd a fennállás 15. évfordulójára, úgyhogy a palackgyűjtésből befolyó támogatás hozzájárulhat ahhoz, hogy ezt az alkalmat méltó módon ünnepelhessék, és a jövőben is folytathassák azt az értékteremtő munkát, amelyet már hosszú évek óta folytatnak. A gyűjtés tehát egyszerű, az 50 forintos visszaváltási díjas palackok leadásával bárki könnyedén segítheti a bátaszéki Morzsuh Egyesület működését, programjait, illetve jubileumi rendezvényét is. A gyűjtő konténert továbbra is a bátaszéki Keresztély Gyula városi könyvtár mellett találja, szóval, hogyha arra jár, vagy éppen útba esne egy kis kitérővel is, akkor ejtse útba az összegyűjt palackokkal és támogasson egy jó ügyet. Mindenkit arra kérnek, hogy rendeltetésszerűen használják a gyűjtőpontot és óvják annak környezetét. A bátaszéki palack gyűjtő kezdeményezések során bátaszéki szervezetek munkáját segítheti akár ön is. Augusztusban a Morzsuh Egyesületre esett a választás, támogassuk tehát az egyesület munkáját. Én a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel tudok hozzájárulni ahhoz, hogy esetleg amíg odaér, addig jó hangulatban teljenek a kilométerek. Balesetmentes utat mindenkinek!
1: Antrit. Ez a Rádió Antrit. A ma kedvencei és a tegnap slágerei. Ez az Antrit reggel.

0: Újabb 60 perc telt el a Ma kedvence és a tegnap slágerei társaságában, azt hiszem, hogy rohan az idő, és rohannak a hetek, a hónapok is, augusztus 22-e van már, és hogy mi történt a nagyvilágban, mi történt Tolna vármegyében és a környéken, ezt hírszerkesztőnktől hallhatja pillanatokon belül, itt a 105.1-en, vagy online formában www.antrit.hu weboldalunkon keresztül. Egyébként ezen a weboldalon mindenről is tájékozódhat, úgyhogy amíg hallgatja a híreket, addig nyugodtan tessék böngészni a weboldalunkat és a közösségi oldalunkat, a Facebook oldalt, ha még nem követte be, akkor itt az ideje, hogy megtegye, mert hogy ott is mindig sok-sok érdekességgel látjuk el a Facebookozókat. Egyébként a mai reggel folyamán receptötletekkel is érkezem majd, amelyet ott is megtalálhat. Most viszont jön hírszerkesztőnk, ne rohanjunk ennyire előre. 8 óra pillanatokon belül én várom vissza. Jó reggelt!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Intézd a hosszú hétvégére a bevásárlást a CBA-ban. Kedvező árakkal várunk. 2,8%-os hazai UHT tej 198, tolletejföl 374 forint, magyar sajt 1899 forint per kilogram, tena étolaj 699 forint, Csibó Edusó őrölt kávé 1249 forint. Ajánlatunk augusztus 19-től 23-áig érvényes. Teli kosár, alacsony árak, CBA. A jó választás.
4: Megérkezett a TAR Giganet 1000 Ultra. Hogy mit tartalmaz? Giganetet ultra jó kiegészítő.

0: telefon számon.
1: Piacképes szakmát szereznél? Ráadásul ingyen? Akkor téged vár a Déli ASC, Csapó Dániel mezőgazdasági technikum szakképzőiskola és kollégium. Képzéseinket rugalmasan, munka mellett, rövid idő alatt el tudod végezni. Válogass a több mint 10 féle szakma és szakképesítés közül. Legyen az pékcukrász, állatorvosi asszisztens, fakitermelő, kézműves élelmiszerkészítő, pedagógiai asszisztens, személy- és vagyonőr, mezőgazdasági technikus. További képzéseinkről érdeklődj e-mailben a felnotkebzeskukac.csaposuli.hu címen, vagy hívd a 30-253-3964-es telefonszámot, és látogass el Facebook oldalunkra vagy honlapunkra a www.csaposuli.hu oldalra.
0: Ennyi volt a reklám! Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
2: Hetekre felhalmozódhat a szemét Szolnokon. Szakemberek dolgoznak a szagyva víz minőségének javításán. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok.
3: Videóval is segíti a Nemzeti Adó és Vámhivatal a felkészülést a nyugtaadatszolgáltatásra. Szeptember 1-től a kéz és a számítógéppel előállított nyugtákról is adatot kell szolgáltatni a NAV-nak. Az adatszolgáltatás legegyszerűbb módja az e-pénztárgép használata, de akik továbbra is kézi vagy számítógépes nyugtát szeretnének kiállítani, a NAV webes felületén kézzel is rögzíthetik az adatokat. December végéig a revizorok nem bírságolnak, hanem tájékoztatással és gyakorlati segítséggel támogatják a vállalkozásokat. Az új nagy kijelzős egy- és bérletautomaták telepítésével befejeződött a BKK automata hálózatának átfogó korszerűsítése augusztus közepére, közölte a Budapesti Közlekedési Központ. A fejlesztés eredményeként az eddig működő 280 automatát teljesen felújították, de emellett 37 nagy kijelzős készüléket is üzembe helyeztek. Bár az elmúlt években jelentősen nőtt a Budapest Go és a P&Go használata, az automaták ma is a jegy- és bérletértékesítés mintegy 40%-át adják. Ismét látogatható a Mecseki Máré vára, amely a nyár elején vandalizmus áldozatává vált. Az ideiglenes megtámasztással néhány napja végeztek, de a teljes helyreállítás csak a későbbiekben valósulhat meg. A vár ideiglenes megerősítése érdekében adománygyűjtés is indult júliusban, ennek eredményeként végezték el a megerősítési munkálatokat. A reneszánsz lovagvár farrongálások miatt szinte egész nyáron nem fogadhatott látogatókat. Részleges holdfogyatkozás lesz augusztus 28-án hajnalban, ekkor a fogyatkozó hold lenyugvása is észlelhető lesz Magyarországról. A Schwab-hegyi csillagvizsgáló közölte, bár a jelenség legnagyobb fázisa már a látóhatár alatt következik be, napkelte előtt egy erősen fogyatkozó, narancssárgás hold bukhat le a nyugati horizonton. A legszebb látvány várhatóan 5 óra 20 perc körül lesz látható, amikor a hold több mint felét eltakarja a földárnyék a jövő pénteken. Tavaly az előző évhez képest mintegy 30%-kal nőtt az új elektromos autók száma az EU-ban, derül ki az Unió Statisztikai Hivatalának adataiból. Csaknem 1,9 millió kizárólag akkumulátorral működő új elektromos személygépkocsit értékesítettek az Európai Unióban 2025-ben. 10 évvel korábban, 2015-ben még csupán 47 ezer akkumulátoros elektromos személygépkocsit helyeztek forgalomba az EU-ban. Az Eurostat adatai szerint a szám 2020-ra meghaladta a 500 000-t. A 90 éves Burgundy repülőtér tiszteletére idén ingyenesen látogatható a Burgundy légiparádé szeptember 13-án vasárnap, amelyen ott lesz Besenyei Péter műrepülő világbajnok és Vári Gyula motoros műrepülő is, valamint a Magyar Honvédség repülői és helikopterei.
0: Rádió Antrit időjárás.
3: Napos gomoly felhős időre számíthatunk, futózápor, zivatar csak helyenként fordulhat elő, az ország nagy részén csapadék nem várható. Egy hidegfront hatására egyre több felé megélénkül a szél. 29 és 37 fok közé melegedhet a levegő, az Alföldön lehet a legmelegebb.
4: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: Rádió Andrét, FM 101.
5: Hírek után a forró kávé mellé hozom a ma kedvenceit és a tegnap slágereit. Jó reggelt, augusztus 22-e szombat van, és 8 óra után köszöntöm a mai névnaposokat, a Míriamokat és a Menyhérteket. Róluk nem szabad a mai napon megfeledkezni. 105.1 ez a hullámhossz, amelyen keresztül velem tarthat a következőekben is. Hogy mivel töltheti a mai délután? Hozok egy lehetőséget, csak maradjon velem. A mikrofonnál Gulyás Anita.
0: Ez az Antrit reggel. A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban induljon a nap.

Rádió Antrit a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel, és hogyha nincs még programja mára, akkor itt egy különleges, melynek helyszíne a Vármegyeháza udvara lesz, ahol ma rendezik meg a 18. Borok és Húrok Fesztivált. Az idei esemény a Mohács 500 emlékévhez kapcsolódik, így a borok és a zene mellett a történelem is fontos szerepet kap, ráadásul ingyenesen látogatható, úgyhogy még ez sem lehet akadálya annak, hogy ott legyen. A program már 13 óra 30 perckor elkezdődik, ekkor egy interaktív beszélgetés várja az érdeklődőket természetesen a mohácsi csatáról. Varga Szabolcs, Cétót Norbert és Sudár Balázs történészek beszélgetnek Barabás Gábor történész irányításával. 15 órakor a debreceni Sonivius Vappe zenekar középkori felvonulási zenével indul majd a Garai térről a Béra térre. Ez azt hiszem, hogy egy látványos mozzanata lesz ennek a rendezvénynek. Aztán 15 óra 30 perckor már az ünnepélyes megnyitó veszi kezdetét Négyesi Lajos hat történész közreműködésével, majd 15 óra 40 perctől a Medinai Tambura zenekar lép a színpadra, természetesen népzenével, világzenével és középkori dalok zenével és középkori dalok feldolgozásaival. 16 óra 45 perckor a mohácsi hősökre emlékeznek,

0: haláláról szóló középkori zenékkel és dalokkal. 20 óra 15 perckor egy újabb megemlékezés és borkostoló, aztán az estét 20 óra 45 perctől a budapesti Vágtázó Csodaszarvas koncertje zárja, ősi mágikus magyar népzenei világot hoznak majd a színpadra. Szerintem ez a csontjainkig fog majd hatolni, de ezt csak akkor tudhatja meg, hogyha ott lesz és átéli ezt az eseményt. És van még egy érdekesség, méghozzá fesztivál története, amely egész egyszerűen indult, néhány zenész péntek esti próbái, egy üveg bor és hosszú beszélgetések adták az ötletet 18 évvel ezelőtt, legalábbis, hogyha jók az információim. Azóta aztán a rendezvény Szekszárd egyik különleges kulturális eseményévé nőtte ki magát. Szóval ma ebéd után megelevenedik a történelem, középkori muzsikával, gitár, trambura hang kíséretében, borkostolóval, mindez pedig a szekszárdi vármegyeháza udvarán, ráadásul ingyenes. Szóval, hogyha egy időpontot meg szeretne jegyezni, akkor ez legyen a 13 óra 30 perc, mert hogy ekkor kezdődik ez a program, amelyhez jó szórakozást kívánok.
1: A ma kedvencei és a tegnap slágerei. Ez az Andrit reggel.

0: Ma kedvenceim és a tegnap slágerei még a szélben is kitartanak. Itt a Rádió Antriton jó reggelt, hideg front érkezik, méghozzá észak-nyugatira forduló szél kíséretében élénk lökésekkel lehet számolni a mai napon, és nem fogjuk elérni az 1943-as csúcshőmérsékletet, mert hogy akkor a napi rekord Berettyó Újfalun 39,4 Celsius fok. A mai napra csak... ezt azért zárójelbe. 33 fokot ígérnek a meteorológusok. Napvédőről azért nem szabad elfeledkezni, mert hogy fúj a szél, ennek köszönhetően lehet, hogy egy kicsit üdébbnek érezzük majd a levegőt, de a bőrünk védelmére akkor is gondolni kell, mert hogy állítólag inkább a szikrázó napsütésé lesz a főszerep, nem pedig a felhőké. Én kitartást kívánok mindenkinek a mai napra, élvezze ki a hosszú hétvége minden egyes pillanatát, még előttünk van két nap, amelyet meg lehet tölteni programokkal. Azért ez az augusztus 20-a körüli időszak tartogat bőven ezekből, még itt a környéken is érdemes körülnézni, vagy akár egy jó kis családi, otthonülős, beszélgetős napot is be lehet iktatni. Ezekből szerintem sosem elég. Akár csak a jó zenékből a ma kedvencei és a tegnap slágerei vannak velünk itt a Rádió Antriton, amelyeket akár weboldalunkon keresztül is hallgathat, www.antrit.hu, ezen keresztül eléri, de közösségi oldalunkat is érdemes bekövetni, mert hogy a Facebook oldalunkon meg fogom osztani 9 óra környékén azokat a recepteket, amelyekkel a mai napon készülök önnek.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám!
2: Október 2-án minden út Játékországba vezet. Ünnepeld velünk Játékország Tolna 5. születésnapját. Egy délután tele élményekkel. A színpadon Dr. Béres és Goldigeri, emellett mini diszkó, csillámtetkó, tombola, közös tortázás, hot dog és jelmezes sztárvendégek várnak mindenkit. Ne maradj le, a jegyek gyorsan fogynak. Jegyek kizárólag elővételben vásárolhatók a Játékországban, valamint a Romkár Travel Tolnai és Szekszárdi irodáiban. Játékország Tolna, október 2-a, ott a helyed.
3: Kareszkám, de régen láttalak, merre jártál?
4: Most fizettem ki a családi nyaralásunkat, és már vágjuk a centit, mert nem sokára indulunk.
3: Nyaralást? De jól megy valakinek.
4: Kicseréltük a házunkon az összes nyílászárót és a redőnyöket, és ezzel annyit spóroltunk, hogy a megtakarított pénzt nyaralásra költhetjük.
3: Aha, így már értem.
5: Rosszul zárnak az ablakok, befúj a hideg, vagy betűz a nap és felforrósodik a lakás. Gordius nyílászáró. Nyílászáró csere komplett beépítéssel egyenesen a gyártótól. Gordius nyílászáró új helyen, Szekszárdon, a Kesejűsi út 38 szám alatt. www.gordiusnyilazaro.hu.
6: Csúcs technológia a Spiritben.
7: Nyitott MR, digitális röntgen és egyéb modern orvosdiagnosztikai eszközök. Széleskörű laborvizsgálatok, amelyek mind az ön egészségét és kényelmét szolgálják.
6: Orvosaink szaktudása garancia arra, hogy a felállított diagnózis után kiemelt figyelmet, minőségi ellátást kapjon. A tüdőgyógyászattól kezdve a kardiológián, az ortopédián át az urológiáig, számos szakterületen. Találkozzunk Szekszárdon az Ébel Miklós utca 3 szám alatt a Spirit egészségcentrumban. Mert nekünk fontos az ön egészsége.
1: Ennyi volt a reklám.

0: a kedvence és a tegnap slágere után pedig egy kicsit előre szaladunk az ősz első napjára. Na most nem az iskola kezdésre gondolok, noha az is itt lebeg már a fejünk felett, de erről majd máskor ejtünk szót. Viszont, hogy mi lesz velünk, hogyha a mesterséges intelligencia egyre több mindent tud majd helyettünk? Elveszi a munkánkat? Átalakítja a döntéseinket? Egyáltalán beleszól, vagy beleszólhat a kapcsolatainkba? Vagy éppen ellenkezőleg olyan eszközzé válik, amellyel könnyebbé és jobbá tehetjük a mindennapjainkat? Utóbbiért szerintem mindannyian hálásak lennénk, legalábbis azt hiszem. Ezekre a kérdésekre keresi majd a választ Villányi Balázs interaktív előadása is, amely a mesterséges intelligencia várható hatásaival foglalkozik, és nem valamiféle távoli jövőként beszél róla, hanem olyan változásként, amely már most zajlik, és ezt tapasztaljuk is mindannyian. Az előadásra pedig szeptember 1-én kerül sor, ez egy keddi nap lesz, és 18 órára várják az érdeklődőket a Babits csatár termébe. Hát bizony a mesterséges intelligencia olyan gyors átalakulást hozhat, vagy már hoz az életünkbe, amilyenhez hasonló sebességű változást korábban nem tapasztalt az emberiség. Gondoljunk csak bele, néhány éve még különlegesnek számított az, hogyha egy számítógép képet készített, nehogy Isten szöveget írt, ma pedig már a telefonunkon egy applikáción keresztül elérhetjük ezt, és olyan csoda fotókat és mesteri szövegeket generál nekünk, hogy tátva marad a szánk, és sokszor nem is tudjuk megkülönböztetni a valóstól. A kérdés tehát az, hogy mit is kezdünk a mesterséges intelligencia korszakkal, és ami különösen jó hír, hogy erre az eseményre a belépés díjtalan, úgyhogy lehet, hogy sok kérdésére választ is fog majd kapni. Ha tehát kíváncsi arra, hogy hogyan változhat a munkahelyünk, hogyan hozhatja meg a döntéseket helyettünk, vagy nekünk a mesterséges intelligencia, és hogyan fordíthatjuk esetleg ezt a javunkra, mármint, hogy ezt az új technológiát, akkor érdemes ott lenni, mert ma már az egyik legfontosabb kérdés nem az, hogy mit tud majd a mesterséges intelligencia, hanem az, hogy mi emberek mit kezdünk azzal, amit tud. Villányi Balázs interaktív előadása tehát szeptember 1-én a Babits csatár termében várja önt, nálunk itt a Rádió Antriton, pedig a ma kedvencei és a tegnap slágerei akkor is, és most is. Jó reggelt!
1: Antrit reggel! A ma kedvencei és a tegnap slágerei!

0: A Mennyértek és a Míriamok napján értünk egy órának a végére. Hírszerkesztőnk már a 9 órás információkkal érkezik ide a Rádió Antritra, amelyet online formában is követhet a www.antrit.hu weboldalunkon keresztül. Érdemes, főleg akkor, hogyha nincs ötlete, hogy mi is készüljön a mai napon ebédre. A tésztaételek azok, amelyek már sokunkat rabjukká ejtettek, de ennek megvan ám a magyarázata. A következő órában amellett, hogy hozok egy ellenállhatatlan tésztaételt, azt is elárulom, miért nem tudunk ellenállni ezeknek. Most viszont jön hírszerkesztőnk, hamarosan 9 óra.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Ha szombat, akkor svédasztalos ebéd a Pizzamában. Már 4950 forinttól. Kínálatunkban 20 féle főételből, pizzákból, salátákból és desszertekből választhatsz. Vállaljuk zárt körű rendezvények, családi, baráti és céges találkozók szervezését, akár svédasztalos kiszolgálással is. Kedvezményes előfoglalás a 74-444-555-ös telefonszámon. Pizzama. Nem csak pizza, nem csak ma.
4: Ha sokat stresszelsz, ha szeretnél jobban teljesíteni, ha hiányzik a mozgás a mindennapjaidból, találd meg az egyensúlyt az Energy Fitness edzőtermekben. Felkészült trénerek, professzionális kondigépek és kiváló parkolási lehetőség Szekszárdon, az Epreskert utca 2-ben és a Munkácsi utca 25 szám alatt. A családias hangulatú edzőtermeink 024-ben várnak téged. Hívj, ha az Energy Fitnessben edzenél. Plusz 3630 883 83 51.
5: Laborvizsgálatra van szüksége? Vegye igénybe a Sugolab szolgáltatásait. Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorbanállás nélkül. Foglaljon időpontot és jöjjön vérvételre akár már holnap. Sugolab magánvérvételi pont Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bejelentkezés a sugokötőjellab.hu-n vagy 13 és 16 óra között a 0630 590 24 04-es telefonszámon Bíró Aranka vérvételi pont vezetőnél. Sugolab, legyen tisztában a vérképével.
2: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Antrét.
6: Hétekre felhalmozódhat a szemét Szolnokon. Szakemberek dolgoznak a szagyva víz minőségének javításán. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok.
7: Hétfőn utalják az új iskola kezdési támogatás első 50 ezer forintos részletét. Azoknak a jogosultaknak, akik nem rendelkeznek bankszámlával, a Magyar Posta ugyancsak augusztus 24-én kíséri meg a pénzkézbesítését. Az országgyűlés egy hónapja szavazta meg a Tisza párt által kezdeményezett iskola kezdési támogatást. A juttatást automatikusan megkapják a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők, vagyis azok a családok, amelyekben az egyfőre jutó havi jövedelem legfeljebb nettó 64.125 forint. Kutatóintézetek programot dolgoztak ki az aranyszínű sárgaság nevű szőlőbetegség visszaszorítására. Azt írták, a betegség teljes felszámolása már nem reális cél, a terjedés lassítására, a károk mérséklésére és a fenntartható szőlőtermesztés feltételeire kell összpontosítani. Ismertették, hogy a betegséget 2013-ban azonosították először magyarországi szőlőn, azóta pedig rendkívül gyorsan terjed, mára már a 22 magyarországi borvidékből 21-ben mutatták ki a fertőzést. A legutóbbi vizsgálatok alapján Horvátország déli tengerpartján az ellenőrzött strandok 97%-án kiváló a tengervíz minősége. Ez derül ki a Horvát Közegészségügyi Intézet legfrissebb adataiból. A fürdési szezonban jelenleg 127 strandot vontak be a rendszeres monitoring programba. A horvát rendszer a gyorsaságával az Európai Unióban is kiemelkedőnek számít. Míg más uniós tagállamokban gyakran csak éves összesítéseket tesznek közzé, Horvátországban a legfrissebb eredmények akár 48 órán belül elérhetők. Németországban további 6 hónappal, március közepéig meghosszabbítják az ország külső határain az ellenőrzést. A német belügyminiszter úgy indokolt, az illegális bevándorlás elleni küzdelem miatt továbbra is szükség van a határellenőrzésre. Elnöksége legalacsonyabb szintjére esett Donald Trump népszerűségi mutatója. A Reuters Ipsos friss felmérése szerint a válaszadóknak mindössze 33%-a helyeselte az amerikai elnök teljesítményét, míg 64%-uk elégedetlen volt vele. Az Európai Unió november végétől fokozatosan bevezeti az új autók digitális útlevelét. Az Euro 7 szabályozáshoz kapcsolódó környezetvédelmi járműútlevél az adott autóhoz kötve tartalmazza majd például annak fogyasztási és kibocsátási adatait, az elektromos és plug-in hibrid modelleknél pedig az akkumulátor állapotára vonatkozó információkat is. A digitális dokumentumot a gyártó minden járműhöz egyedileg hozza létre és az alvásszámhoz kapcsolja. Az Európai Bizottság 2,5 millió euró értékben szerez be diagnosztikai teszteket a Kongói Demokratikus Köztársaságban terjedő ebola járvány elleni védekezés támogatására. Az eszközöket még ebben a hónapban eljuttatják az Afrikai Betegség Megelőzési és Járványvédelmi Központnak.
2: Rádió Antrit időjárás.
7: Napos idő várható gomoly felhőkkel, helyenként fordulhat elő záporzivatar, a szél több felé megélénkül. A hőmérséklet 27 és 36 fok között alakul, északon északnyugaton marad 30 fok alatt a maximum.
1: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Antrit, FM 101.
0: 9 óra után pedig már a tűzhely mellett tölthetjük együtt az órát, legalábbis próbálok segíteni, hogy mi az, ami készülhetne mai ebéd gyanánt. A stúdióban Gulyás Anita, a 9 órás híreket köszönjük hírszerkesztőnek, a ma kedvence és a tegnap slágerei bekészítve. A kamra polcon, ha körülnéz, akkor talán már összeállt, hogy mi készül ebédre, ha nem, akkor maradjon velem, hozok egy kis segítséget.
2: Ez az Antrit reggel, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban induljon a nap. Rádió Antrit. Rádió Antrit.

zenével még a főzés is könnyebben megy, a ma kedvence és a tegnap slágerei társul lesznek nekünk ebben az órában is. Szép jó reggelt, egy olaszos irányba megy el a mai főételünk. Természetesen tésztát fogunk készíteni, mert hogy ez az az étel, amely sokunkat rabjává tett. Nem tudom, hogy önöknél hogy van a családban, mi az arány, ki az, aki szeret, és ki az, aki nem. Nem nagyon ismerek olyan embert, aki ne fogyasztaná szívesen ezeket az ételeket. Nos, ami most fog készülni, az egy tonhalas rakott tészta lesz, ehhez pedig szükségünk van 300 g durum tésztára, sóra, borsra, 2 evőkanál olívaolajra, egy fej vöröshagymára, 2 gereszt lajra, egy fej vöröshagymára, 2 gereszt fokhagymára, 2 evőkanál sűrített paradicsomra, 500 g passzírozott

0: befektetett idő alatt, ez olyan 8-10 percet jelent, tésztától függően, mert hogy bármilyen tésztából elkészíthető. Közben pedig egy mélyebb serpenyőben üvegesre pirítjuk az olívaolajon a finomra vágott vöröshagymát és a fokhagymát, ehhez adjuk hozzá a sűrített paradicsomot és a pasztát is, majd pedig felöntjük a vízzel. Beleszorhatjuk a fűszereket, sózzuk és borsozzuk ízlés szerint, aztán 5 perc főzés után már mehet is hozzá az olívabogyó és a leszűrt tészta. Ebbe keverjük bele a lecsöpögtetett tonhalat is, majd jó alaposan összeforgatjuk és az egészet egy tepsibe simítjuk, a tetejét természetesen jócskán megszórjuk a reszelt mozzarellával és 180 fokra előmelegített sütőben 20 perc alatt összesütjük. Tálaláskor pedig megszórjuk a tetejét aprított petrezselyemmel, és kész is vagyunk, de tudja, hogy miért bolondulnak annyira a tésztaételekért? Hamarosan el fogom árulni, úgyhogy maradjon velem a ma kedvence és a tegnap slágerei után, jövök ennek a részleteivel. A recept pedig ott van Facebook oldalunkon.
1: Ez az Andrit reggel, Rádió Andrit.
2: Beat and take it to the first note. Yeah.

0: kedvence, és a tegnap slágerei előtt ott hagytuk abba, hogy miért is rajongunk annyira tészta ételekért. Hát a népszerűsége nem véletlen, szinte minden érzékünket egyszerre kényeztetik ezek az ételek. Először is ott van a szénhidrát. A tészta gyorsan ad energiát, és az agyunk is nagyon szereti a könnyen hozzáférhető glükózt. Ezért pedig egy jó adag tészta sokaknál, sokunknál azonnali, na most már rendben vagyok érzést. Tehát szerintem talán ezt már ön is tapasztalta. Aztán jön az állag. A főtészta puha, rugalmas, harapható, az úgynevezett áldánte állag pedig különösen kellemesen hat ránk. Ráadásul rengetegféle formában készület, lehet ugye ez spagetti, penne, fusilli, bármilyen más tészta. És érdekes módon már az is befolyásolja az élményt, hogy milyen formájú tésztát eszünk. És persze a szósz. Aztán jön a szósz. Bár én úgy vagyok vele, hogy a tészta önmagában is finom, hát viszonylag semleges ízű, de fantasztikusan jól működik a paradicsommal, a sajttal, a tejszínnel, hússal, zöldségekkel, fokhagymával is még sor olhatnám, szerintem szinte mindennel, vagyis ugyanaz az alapanyag, egyik nap lehet olaszos, másnap magyaros, aztán átmehetünk csípős, vagy akár ázsiai jellegű étel irányába is, attól függ, hogy milyen feltétet használunk. Van egy nagyon fontos érzelmi oka is egyébként annak, hogy szeretjük a tésztát, mert hogy sok embernek ez egy komfortétel kategória, egy tányér forró, bolonyai vagy éppen túrós tészta könnyen összekapcsolódik az otthon, a családi ebédek vagy a gyermekkor emlékével is, és nem pusztán ételt teszünk ilyenkor, hanem egy kicsit az emlékeinket is előhívjuk. És van még egy praktikus tulajdonsága, hihetetlenül sokoldalú és könnyen elkészíthető a tészta, hogyha van otthon egy csomag tésztánk, szinte biztos, hogy néhány hozzávalóból össze lehet dobni valami finomat és laktatót. Ráadásul a tészta közösségi étel is, mert hogy gondoljunk bele, ha spagettit vagy lazányét készítünk, akkor általában azért azt nem egy személynek, hanem egy nagyobb társaságnak. Ilyenkor aztán oda kerül az étel az asztal közepére, és jó ízűen elfogyasztjuk jó kis beszélgetések közepette. Talán ezért is szeretjük ennyire, mert hogy a tészta egyszerre olcsó, változatos, laktató, könnyen elkészíthető, és érzelmileg is megnyugtató, egy kicsit hat ránk. Kevés étel tud ennyi jó tulajdonságot egyetlen tányérba sűríteni. Ugye az előzőekben megosztottam önnel egy receptet, a tonhalas rakott tésztáit. Ennek a leírását megtalálja Facebook oldalunkon, illetve azért a receptét is, amellyel jövök hamarosan. De jönnek még a ma kedvencei és a tegnap slágerei, ezek is itt vannak velünk ebben az órában. Jó reggelt!
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Haló! Haló!
4: Haló! Sárvíz autóüveg kereskedés.
3: Haló! Hónap mennénk a Bityúval, ott mindig megázunk, ha esik. Segítsen már!
4: Ön miben segíthetek?
3: Hát szélvédő kéne nekünk.
4: Milyen típusú az autó?
3: Autó? Miféle autó? Mink a lovaskocsival vagyunk, kérem!
5: Autója szélvédőjét cserélje ki nálunk. Sárvíz autóüveg kereskedés. Azonnali kaszkókár felvétel szerződött partnereknek. Precíz munka, gyors határidő, mosolygós árak. Szekszárdon a Sárvíz utca 14-ben.
6: Megváltozott telefonszámunk 20 936 35 35.
3: Haló, és a lóval mi lesz?
7: Induljon a ritmus szüret! Koncertek és The Platz outdoor bulik a szekszárdi piac téren. Jude Law, L.A. Junior, Belano, Andró, Táborfi, G-Hawk, Lotter, Unique és Averó. Koncertek, bulik, felejthetetlen este 2000 négyzetméteren a szekszárdi szüreti napokon a Babits Mihály Kulturális Központ szervezésében szeptember 17-e és 20-a között. Bővebb információk és jegyvásárlás www.szekszárdagora.hu és www.szekszárdiszüretinapok.hu.
8: Hallottál már a Don Pepe kihagyhatatlan hétindító pizza ajánlatairól? Keresd a nagyon megérős hétfőkeddi pizza akciókat a donpepe.hu webshopban! Wow, Don Pepe!
1: Ennyi volt a reklám, a ma kedvencei és a tegnap slágerei.
9: Ez az Andrit reggel.

0: Rádió Antrit a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel és egy finom desszerttel. Ugye a múlt héten egy orosz különlegességgel készültem, ma pedig egy görög csodát hoztam, amit a görögök már reggelire is fogyasztanak, de természetesen a délutáni kávé mellé is tökéletes. Ez a görög réteslapos süti, és ígérem, hogy pofon egyszerű. 200 g vajra, egy csomag réteslapra, 4 darab tojásra, 400 g sűrített tejre, egy csomag vaníliás cukorra és 600 ml vízre van szükségünk az elkészítéséhez. Egy kis edényben meg kell olvasztani a vajat, ezzel kenjük aztán ki a sütőedényt, és egyesével összegyűrjük a rétes lapokat, ezzel rakjuk körbe a formát, amíg egy jó nagy rózsa nem formálódik belőle. Ráöntjük a maradék felmelegített vajat, és 200 fokra előmelegített sütőben légkeveréses sütésnél 20 percig sütjük. Egészen pontosan addig kell a sütőben lenni, amíg szép aranybarnává nem válnak a rétes lapok. Aztán, amikor ez megtörtént, kellőképpen megpirultak, akkor mehet rá majd a krém, amit közben elkészítünk. Fel kell várni a tojásokat, hozzáadni a sűrített tejet, a vaníliás cukrot és a vizet. Aztán a rétes lapokat nyakon öntjük ezzel a krémmel, és lejjebb vesszük egy kicsit a hőfokot 180 fokra, visszarakjuk a süteményt, és még egy 20 percig sütjük. Miután pedig elkészült, hagyjuk egy kicsit hűlni, és csak utána tálaljuk, ízlés szerint lehet porcukorral szórni. De hát, mivel hogy mi magyarok vagyunk, azért vigyünk bele valami kis csavart. Szerintem a lekvár is tökéletesen passzol hozzá. Hogyha elkészítette a desszertet, ossza meg velem, hogy hogy tetszett. Egyébként a recept leírást megtalálja a Facebook oldalunkon. Ha még nem követte be a Rádió Antrit Facebook oldalát, tegye meg. Egyébként sok érdekességet talál, akár csak weboldalunkon, amely a www.antrit.hu. Ezen keresztül online formában is velünk lehet, ahol jönnek a ma kedvencei és a tegnap slágerei.
1: Ez az Antrit reggel. Kezdje a napot igazi zenei változatossággal.

0: Rádió Antrittal tölti a hétvégét is. Nagyon hálás vagyok érte, a ma kedvence és a tegnap slágerei a következő órában is itt lesznek, de most olyan hírszerkesztőnk, hiszen pillanatokon belül 10 óra, úgyhogy ez egyet jelent azzal, hogy elköszönnék. De holnap reggel 6-tól újra együtt rádiózhatunk, és vasárnap lévén jön Megyei Mozaik című magazin műsorunk a hosszú hétvége utolsó napján. Remélem, hogy jól megtölti programokkal, és a holnapi reggelt velem kezdi. De hogy kik lesznek az előbb említett magazinnak a vendégei, ez ki fog derülni a mai délután folyamán egy Facebook poszt keretein belül. Kövesse be egyébként Facebook oldalunkat, ha még nem tette meg. A következő napot pedig indítsa velem, és maradjon a továbbiakban is itt a 105.1-en, vagy weboldalunkon keresztül a www.antrit.hu-ra kattintva, ott egyébként mindent megtanál, ami a térséget érinti hírek tekintetében. Én csodaszép hétvégét kívánok mindenkinek, töltse azzal, ami egy kicsit felüdíti a lelkét. A zenék szerintem ehhez társul szolgálnak. Csodaszép hétvégét, Gulyás Anita vagyok.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Az Ergonom Kft. Immár több mint 30 éve a biztonság égisze alatt végzi tevékenységét. Munka, tűz és környezetvédelmi, foglalkozás egészségügyi vagy gépvizsgálati szolgáltatásunk mellett elsősegélynyújtó és munkavédelmi képviselőképzéssel, valamint tűzvédelmi szakvizsgára való felkészítéssel is állunk rendelkezésére. Ránk mindenben számíthat. Biztonságos és egészséges munkavégzés a mindennapokban. Ez az Ergonom Kft. Szekszárd, Tarcsai Vilmos utca 16. Telefon 20-388-27-30. www.ergonom.hu.
4: Megérkezett a

0: telefonszámon.
1: Ha szombat, akkor svédasztalos ebéd a Pizzamában. Már 4950 forinttól. Kínálatunkban 20 féle főételből, pizzákból, salátákból és desszertekből választhatsz. Vállaljuk zárt körű rendezvények, családi, baráti és céges találkozók szervezését, akár svédasztalos kiszolgálással is. Kedvezményes előfoglalás a 74-444-555-ös telefonszámon. Pizzama. Nem csak pizza, nem csak ma.
0: Ennyi volt a reklám. Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
2: Hetekre felhalmozódhat a szemét Szolnokon. Szakemberek dolgoznak a szagyva víz minőségének javításán. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok.
3: Hétfőn utalják az új iskola kezdési támogatás első 50 ezer forintos részletét. Azoknak a jogosultaknak, akik nem rendelkeznek bankszámlával, a Magyar Posta ugyancsak augusztus 24-én kíséri meg a pénzkézbesítését. Az országgyűlés egy hónapja szavazta meg a Tisza párt által kezdeményezett iskola kezdési támogatást. A juttatást automatikusan megkapják a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők, vagyis azok a családok, amelyekben az egyfőre jutó havi jövedelem legfeljebb nettó 64.125 forint. Kutatóintézetek programot dolgoztak ki az aranyszínű sárgaság nevű szőlőbetegség visszaszorítására. Azt írták, a betegség teljes felszámolása már nem reális cél, a terjedés lassítására, a károk mérséklésére és a fenntartható szőlőtermesztés feltételeire kell összpontosítani. Ismertették, hogy a betegséget 2013-ban azonosították először magyarországi szőlőn, azóta pedig rendkívül gyorsan terjed, mára már a 22 magyarországi borvidékből 21-ben mutatták ki a fertőzést. A legutóbbi vizsgálatok alapján Horvátország déli tengerpartján az ellenőrzött strandok 97%-án kiváló a tengervíz minősége. Ez derül ki a Horvát Közegészségügyi Intézet legfrissebb adataiból. A fürdési szezonban jelenleg 127 strandot vontak be a rendszeres monitoring programba. A horvát rendszer a gyorsaságával az Európai Unióban is kiemelkedőnek számít. Míg más uniós tagállamokban gyakran csak éves összesítéseket tesznek közzé, Horvátországban a legfrissebb eredmények akár 48 órán belül elérhetők. Németországban további 6 hónappal, március közepéig meghosszabbítják az ország külső határain az ellenőrzést. A német belügyminiszter úgy indokolt, az illegális bevándorlás elleni küzdelem miatt továbbra is szükség van a határellenőrzésre. Elnöksége legalacsonyabb szintjére esett Donald Trump népszerűségi mutatója. A Reuters Ipsos friss felmérése szerint a válaszadóknak mindössze 33%-a helyeselte az amerikai elnök teljesítményét, míg 64%-uk elégedetlen volt vele. Az Európai Unió november végétől fokozatosan bevezeti az új autók digitális útlevelét. Az Euro 7 szabályozáshoz kapcsolódó környezetvédelmi járműútlevél az adott autóhoz kötve tartalmazza majd például annak fogyasztási és kibocsátási adatait, az elektromos és plug-in hibrid modelleknél pedig az akkumulátor állapotára vonatkozó információkat is. A digitális dokumentumot a gyártó minden járműhöz egyedileg hozza létre és az alvásszámhoz kapcsolja. Az Európai Bizottság 2,5 millió euró értékben szerez be diagnosztikai teszteket a Kongói Demokratikus Köztársaságban terjedő ebola járvány elleni védekezés támogatására. Az eszközöket még ebben a hónapban eljuttatják az Afrikai Betegség Megelőzési és Járványvédelmi Központnak.
0: Rádió Andrét időjárás.
3: Napos idő várható gomoly felhőkkel, helyenként fordulhat elő záporzivatar, a szél több felé megélénkül. A hőmérséklet 27 és 36 fok között alakul, északon északnyugaton marad 30 fok alatt a maximum.
4: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
0: Rádió Andrét, FM 105.1.
4: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
0: Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen a hétvége.

0: következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Intézd a hosszú hétvégére a bevásárlást a CBA-ban. Kedvező árakkal várunk. 2,8%-os hazai UHT tej 198, tolletejföl 374 forint, magyar sajt 1899 forint per kilogram, tena étolaj 699 forint, Csibó Edusó őrölt kávé 1249 forint. Ajánlatunk augusztus 19-től 23-áig érvényes. Teli kosár, alacsony árak, CBA. A jó választás!
3: Az Aponyi Sándor mezőgazdasági technikumban lengyelen jelentkezőket várunk még a szeptemberben induló nappal is 5 éves mezőgazdasági gépész technikus, valamint a 3 éves mezőgazdasági gépész és kistermelői élelmiszer előállító 9. osztályokba. Felnőttek jelentkezését várjuk az egy év alatt elvégezhető szakmákra. Kistermelői élelmiszer előállító, mezőgazdasági gépész technikus, mezőgazdasági gépész, kertész, valamint a szakképesítést adó tanfolyami képzésekre. Pedagógiai asszisztens, kézműves élelmiszerkészítő, fakitermelő, méhész, koszorúkészítő. Iskolánkban érettségire felkészítő 2 éves oktatás is folyik. További információ Bujdosó Pandur Zsuzsanna felnőtt képzési referens. Telefon 0635304431. E-mail felnőttképzés.lengyel@dailyasc.hu.
4: Kareszkám, de régen láttalak, merre jártál?
5: Most fizettem ki a családi nyaralásunkat, és már vágjuk a centit, mert nem sokára indulunk.
4: Nyaralást? De jól megy valakinek.
5: Leszigeteltük az egész házunkat a födémmel együtt, és ezzel annyit spóroltunk, hogy a megtakarított pénzt nyaralásra költhetjük.
4: Aha, így már értem.
6: Felújítana, vagy szeretne spórolni a fűtés és a hűtés számlán? Hőszigár. Hőszigetelés pincétől a padlásig, közvetlenül a gyártótól. Hőszigár a legjobb ár. Szekszárdon a Kesejűsi út 38-as szám alatt.
2: Csúcs technológia a Spiritben.
7: Nyitott MR, digitális röntgen és egyéb modern orvosdiagnosztikai eszközök, széleskörű laborvizsgálatok, amelyek mindaz önegészségét és kényelmét szolgálják.
2: Orvosaink szaktudása garancia arra, hogy a felállított diagnózis után kiemelt figyelmet, minőségi ellátást kapjon. A tüdőgyógyászattól kezdve a kardiológián, az ortopédián át az urológiáig, számos szakterületen. Találkozzunk Szekszárdon az Ébel Miklós utca 3 szám alatt a Spirit egészségcentrumban. Mert nekünk fontos az önegészsége.
0: Ennyi volt a reklám.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám!
2: Piacképes szakmát szereznél? Ráadásul ingyen? Akkor téged vár a Déli ASC, Csapó Dániel mezőgazdasági technikum szakképzőiskola és kollégium. Képzéseinket rugalmasan, munka mellett, rövid idő alatt el tudod végezni. Válogass több mint 10 féle szakma és szakképesítés közül. Legyen az pékcukrász, állatorvosi asszisztens, fakitermelő, kézműves élelmiszerkészítő, pedagógiai asszisztens, személy és vagyonőr, mezőgazdasági technikus. További képzéseinkről érdeklődj e-mailben a fellottképzeskukac@csaposuli.hu címen, vagy hívd a 30 253 3964-es telefonszámot, és látogass el Facebook oldalunkra vagy honlapunkra a www.csaposuli.hu oldalra.
3: Csavar, zár, vasalat. Ibvier Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt. Csavarok, zárak, épület és bútorvasalatok, lakatok, kilincsek, postaládák óriási választékával, valamint kulcsmásolással várjuk vásárlóinkat hétköznap 7:30-tól 16 óráig. Szombatonként 11:30-ig nyitva tartunk. Ráadásul 10% kedvezményt is biztosítunk. Ibvier Csavar és zárszaküzlet Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt, a Márker Kft. Udvarában. Telefonszám 74 413 004, www.ibvier.hu.
4: Mindent egy helyen az iskolakezdéshez a Patrixban. Prémium minőségű iskolatáskák alsós és felsős diákoknak hozzáillő iskolai kiegészítőkkel. Minden egyéb iskolaszerre augusztus végéig 10% kedvezmény. Szakértelemmel, barátságos kiszolgálással, kiváló árakkal és hatalmas kínálattal várjuk Szekszárdon a Széchenyi utca 55 szám alatt. Patrix. Mert minden szülő a legjobbat akarja gyermekének.
1: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
5: Hetekre felhalmozódhat a szemét Szolnokon. Szakemberek dolgoznak a szagyva víz minőségének javításán. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok.
6: Több mint 5000 szabadtéri tűzhöz riasztották a tűzoltókat az extrém meleg nyári időszakban. 73 millió négyzetméternyi területet érintettek a lángok. Éveleje óta 77 ember sérült meg tarló és erdőtüzekben, hárman meghaltak. A szabadtéri tüzek legnagyobb részét emberi mulasztás vagy gondatlanság okozza, miközben 2 hónapja az egész országban tűzgyújtási tilalom van. Ez ugyan nem vonatkozik a kerti szalonna sütésre, grillezésre, bográcsozásra, ám a meggyújtott tüzeket semmi esetre sem szabad felügyelet nélkül hagyni. Természetes úton újul meg a Mecsekoldal 4 évvel ezelőtt leégett területe. A szakemberek tőrevágták a tűzben károsodott fákat, azaz eltávolították a leégett részeket, elősegítve, hogy az életben maradt gyökérzetből és tuskókból új hajtások fejlődhessenek. A tölgyfajok jelentős része ugyanis képes arra, hogy a törzs, a tő vagy a gyökérzet életben maradt részeiből új sarjakat hozzon. Az erdőtűz 2022. augusztusában keletkezett, miután egy helyi férfi az akkori rendkívüli szárazság miatt elrendelt tűzgyűjtási tilalom ellenére szemetet kezdett égetni a helyi kiskerteknél egy gödörben. Szabálytalanságok a vidámparkokban, a kalandparkokban és az akvaparkokban. Minden 5. nyári szabadidős létesítményt kifogásolhatónak találtak a fogyasztóvédők. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság ellenőrei 94 helyszínen 442 eszköz esetében állapítottak meg hiányosságokat, amelyek megszüntetésére megtették a szükséges intézkedéseket. Az ellenőrzések egészen az őszi szünetig folyamatosak. A csehek több mint 3/4 támogatja a mobiltelefonok betiltását az iskolákban, derült ki egy országos felmérésből. A felmérésben megkérdezettek 71%-a egyetértett azzal is, hogy az iskolás tanulók ne használhassák az olyan közösségi platformokat, mint az Instagram, a Facebook, a WhatsApp vagy a TikTok. A telefonhasználat korlátozását a cseh kormányfő és az oktatási miniszter júniusban vetette fel, majd a kormány támogatásával a képviselőház elé terjesztették a javaslatot júliusban. Amennyiben a parlament jóváhagyja az elképzelést, akkor az 2027. szeptemberében az új tanév kezdetén lép életbe Csehországban. Az elemzők által vártnál némileg kisebb mértékben nőtt az ipari termelés az Egyesült Államokban júliusban havi összevetésben, míg éves szinten az előző havinál lassabb ütemű bővülést jegyeztek fel, derült ki az amerikai jegybank szerepét betöltő Federal Reserve adataiból. Éves bázison 1,1%-kal nőtt az amerikai ipari termelés az előző havi 1,3%-os bővülés után. Az Egyesült Államok ipari termelése sorban a 19. hónapban mutatott növekedést éves összevetésben júliusban.
1: Rádió Andrét időjárás.
6: Napos idő várható gomoly felhőkkel, helyenként fordulhat elő záporzivatar, a szél több felé megélénkül. A hőmérséklet 27 és 36 fok között alakul, északon északnyugaton marad 30 fok alatt a maximum.
0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Rádió Antrit, FM 105.1.
0: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
1: Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen a hétvége.

0: társadalmi célú hirdetés.
1: A MOL-nak kiemelt szerepe van a térség gazdaságában, de figyelünk arra is, hogy hatékonyan érjük el a helyi közösségeket. Ezért hirdetünk hazai médiában, így értéket teremtünk ezen a téren is.
2: Bantól Péter is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám!
4: Bor, hagyomány, kultúra, a legendás szüreti felvonulás rekordkísérlettel. És az ősz legszebb pillanatai a térség legnagyobb múlttal bíró összművészeti fesztiválján. Szeptember 17-e és 20-a között újra szekszárdi szüreti napok a Babits Mihály Kulturális Központ szervezésében. Hooligans, 4-es Street, Kökény Attila és Rakoncai Viktor, Dérheni, Magyarul Szeretjük zenekar és még sokan mások. Ünnepeljünk együtt Szekszárd CV-ben. Szekszárdi szüreti napok szeptember 17-e és 20-a között. Bővebb információ www.szekszardagora.hu és www. szexárdiszületinapok.hu.
5: Haló! Haló!
6: Haló! Sárvíz autóüveg kereskedés.
5: Haló! Hónap mennénk a bityúval, ott mindig megázunk, ha esik. Segítsen már!
6: Ön miben segíthetek?
5: Hát szélvédő kéne nekünk.
6: Milyen típusú az autó?
5: Autó? Miféle autó? Mink a lovaskocsival vagyunk, kérem!
7: Autója szélvédőjét cserélje ki nálunk. Sárvíz autóüveg kereskedés. Azonnali kaszkókár felvétel szerződött partnereknek. Precíz munka, gyors határidő, mosolygós árak. Szekszárdon a Sárvíz utca 14-ben.
8: Megváltozott telefonszámunk 20 936 35 35.
5: Haló, és a lóval mi lesz?
9: Laborvizsgálatra van szüksége? Vegye igénybe a Sogó Lab szolgáltatásait. Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorbanállás nélkül. Foglaljon időpontot és jöjjön vérvételre akár már holnap. Sogó Lab magánvérvételi pont Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bejelentkezés a sogokötőjellab.hu-n vagy 13 és 16 óra között a 0630 590 24 04-es telefonszámon Bíró Aranka vérvételi pont vezetőnél. Sogó Lab, legyen tisztában a vérképével.
0: Ennyi volt a reklám. Rádió Antrét.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Megérkezett a Tar Giganet 1000 Ultra. Hogy mit tartalmaz? Giganetet ultra jó kiegészítő.

0: számon.
1: Október 2-án minden út játékországba vezet. Ünnepeld velünk Játékország Tolna 5. születésnapját. Egy délután tele élményekkel. A színpadon Dr. Béres és Goldigeri, emellett mini diszkó, csillámtetkó, tombola, közös tortázás, hot dog és jelmezes sztárvendégek várnak mindenkit. Ne maradj le, a jegyek gyorsan fogynak. Jegyek kizárólag elővételben vásárolhatók a Játékországban, valamint a Romkár Travel Tolnai és Szekszárdi irodáiban. Játékország Tolna, október 2-a. Ott a helyed.
2: Kareszkám, de régen láttalak, merre jártál?
3: Most fizettem ki a családi nyaralásunkat, és már vágjuk a centit, mert nem sokára indulunk.
2: Nyaralást? De jól megy valakinek.
3: Kicseréltük a házunkon az összes nyílászárót és a redőnyöket, és ezzel annyit spóroltunk, hogy a megtakarított pénzt nyaralásra költhetjük.
2: Aha, így már értem.
4: Rosszul zárnak az ablakok? Befúj a hideg? Vagy betűz a nap és felforrósodik a lakás? Gordius nyílászáró. Nyílászáró csere komplett beépítéssel egyenesen a gyártótól. Gordius nyílászáró új helyen, Szekszárdon, a Kesejűsi út 38 szám alatt. www.gordiusnyilazaro.hu.
5: Intézd a hosszú hétvégére a bevásárlást a CBA-ban. Kedvező árakkal várunk. 2,8%-os hazai UHT tej 198, tolletejföl 374 forint, magyar sajt 1899 forint per kilogram, tena étolaj 699 forint, Csibó Edusó őrölt kávé 1249 forint. Ajánlatunk augusztus 19-től 23-áig érvényes. Teli kosár, alacsony árak. CBA. A jó választás.
6: Ennyi volt a reklám. Minden, ami Szekszárd, minden, ami Tolna, minden, ami régió. A legfrissebbek itt, a Rádió Antritban.
7: Ünnepi állománygyűlés a megyei katasztrófavédelmi igazgatóságon. Átadták Szekszárd város kitüntető címeit. Szombaton is marad a forróság. Szekszárd legfontosabb hírei a Rádió Antritban. Üdvözlöm, Jannár Joli vagyok. Az augusztus 20-ai nemzeti ünnep az államalapítás és Szent István király emléke alkalmából tartottak megemlékezést augusztus 19-én a Tolna vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóságon. A vármegyei ünnepségen Gregsa Attila tűzoltó alezredes, a szekszárdi katasztrófavédelmi kirendeltség tűzoltósági felügyelője mondott beszédet. Felidézte, hogy augusztus 20-án államalapító királyunkra, Szent Istvánra és több mint 1000 éves államiságunkra emlékezünk, egyúttal mindarra, ami összeköt bennünket. A hazára, a közösségre és az egymás iránt érzett felelősségre, hangsúlyozta. Szent István örökségének üzenete napjainkban is érvényes. Egy közösség akkor lehet erős és biztonságos, ha tagjai egymásért is felelősséget vállalnak. Ez a gondolat különösen közel áll a tűzoltói hivatáshoz, amelynek középpontjában a bajba jutott emberek segítése áll. Gregsa Attila a szolgálat közösségi erejét is kiemelte. A hivatásos állomány mellett a családok, a bajtársak, az önkéntes szervezetek, a társszervek és az önkormányzatok egyaránt hozzájárulnak a települések biztonságához. Az eskü mögött ott van egy egyszerű, mégis rendkívül fontos gondolat. Számíthatunk egymásra, ez az erőnk, fogalmazott az alezredes. Az ünnepség folytatásaként Sárosi Endre tűzoltó alezredes, az igazgatóság humán szolgálatának szolgálatvezetője, ismertette az augusztus 20-a alkalmából adományozott elismerésről szóló parancsot. A belügyminisztériumban augusztus 18-án megtartott központi ünnepségen Pósvai Gábor, Magyarország belügyminisztere, kimagasló szolgálati tevékenysége elismeréséül tűzoltósági tanácsosi címet adományozott Nagyné Borbandi Judit tűzoltó ezredesnek, a Tolna vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság gazdasági igazgató helyettesének. Nagyné Borbandi Judit 2000 decemberében kezdte meg munkáját az igazgatóságon. Pénzügyi, koordinációs és vezetői beosztásokat követően 2012 óta látja el a gazdasági igazgató helyettesi feladatokat. Több mint 2 évtizedes szolgálatát elhivatottság, magas szintű szakmai felkészültség, hivatástudat és felelősségérzet jellemzi. Vezetői munkájával jelentősen hozzájárul az igazgatóság hatékony működéséhez. A Szent István nap a magyar államalapítás ünnepe alkalmával Szekszárd megyei jogúváros önkormányzata ünnepi közgyűlést tartotta augusztus 20-án a Babits Mihály Kulturális Központ rendezvénytermében, amelyen átadásra kerültek a város által alapított díjak és elismerések. Szekszárd díszpolgára posztumusz Dienes Valéria, szekszárdi születésű írónő, táncpedagógus, filozófus, az első magyar női egyetemi doktor. Pro Urbe emlékplakettet kapott Hajós Éva és Kővári László. A közjóért kitüntető díjat a Bukovénai Székelyek Szekszárdi Egyesülete, Naszladi Judit és Gál László kapta. Hillig Ádám kitüntető díjban részesült dr. Gere Lászlóné, dr. Vizi Márta és Hernész Szabadi Judit. Tornai Károly kitüntető címet kapott dr. Varga Éva belgyógyász, dr. Varga József szülésznőgyógyász és dr. Sajfej Farid ortopéd főorvos. Kribler Irma díjban részesült Zádor Béláné, a Senior Örömtánc alapítója, aki még 92 évesen is a nyugdíjasokat segíti. A Szexár javáért kitüntető címet a BHGS Kft., a Matókoptika és Takács Attila gázszerelő vehette át. A 2025-ös év tűzoltója Kaproncai Imre címzetes tűzoltozászlós, és a 2025-ös év rendőre pedig Schuber Dávid kiemelt főnyomozó bűnügyi területen, Inatai János rendőrfőtörzászlós a közrendvédelmi területen. A szexuális németségért Klézli János nívódíjat Klézli Erzsébet és Horvátné Klézli Éva vehette át. A kitüntetetteknek mi is gratulálunk. Bonyhádváros önkormányzata értesíti a lakosságot, hogy augusztus 24 és 27 között a városban lomtalanítás lesz, amelynek során elszállításra kerülnek a háztartásokban az életvitelhez szükséges tevékenységek során keletkező kiselejtezett lomhulladékok, amelyek méretüknél, jellegüknél fogva nem férnek el a szabványos hulladékgyűjtő edényekben, illetve amelyek a gyűjtőszigeteken nem helyezhetők el, például a nagyobb méretű berendezési tárgyak, bútorok, ágybetétek. A lomokat a lomtalanítási menetrendben meghatározott napokon reggel 6 óráig kell kihelyezni a gyűjtőjárat számára. A lomhulladékot az ingatlanok előtti közterületre oly módon kell kihelyezni, hogy ez a jármű és gyalogos forgalmat ne akadályozza, a zöld területeket és a növényzetet ne károsítsa, ne járjon baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével, valamint a begyűjtő szállító eszköz által jól megközelíthető legyen. A bútorokat a hatékonyabb helykihasználás, a gyorsabb munkavégzés érdekében kérik szétszerelve, lapra szerelve adják át a közszolgáltatóknak. A zsákok, dobozok megtöltésénél pedig ügyeljenek arra, hogy azok kézi erővel szóródásmentesen mozgathatóak legyenek, emeléskor a súly miatt ne szakadjanak ki, és ne tartalmazzanak a rakodást végző szemét veszélyeztető anyagokat, például üvegdarabot, amely kivághatja a zsákot és megsértheti a munkatársukat. A lomtalanításkor kihelyezett zsákok maximális súlya 25 kg lehet. A lomtalanításon még több információt talál a bonyhád.hu oldalon. Egy nagyon sikeres tavaszi szezonon van túl a bátaszéki városi sportkör karate szakosztálya. A részletekről Nagy Ákos vezetőedzőt hallja.
0: Nagyon jó előjelekkel vágunk bele az őszi szezonba a PVSK karate szakosztályával, hiszen mint mondottuk, egy nagyon-nagyon sikeres tavaszi szezonon vagyunk túl. Mondhatjuk azt, hogy a BVSK történetének egyik legjobb szériája volt a 2026-os tavaszi szezon, hiszen mind a Horvát Open, a Szlovák Open, a Szerb nyílt bajnokság, a Szófia és a Polish Open-en egyaránt tudott aranyérmet produkálni a csapat, és ezt ugye meg tudtuk koronázni még júliusban, világ egyik legnagyobb méretű és legszínvonalasabb versenyén, a Youth League-en egy bronzéremmel. Egyébként egy pici pihenő volt a júliusi hónapban, és augusztus elején kezdtük el a munkát a korosztályos csapattal. Gyakorlatilag az alapozás végén tartunk, hogy így a harmadik hétben, és most kezdtük el a vegyes felkészülést. Az őszi topversenyzés 12 főre fogjuk építeni. Nagy örömünkre ez két új segédedzőnk csatlakozik, ugye régi versenyzőnk, régi motorosunk Kaszás Maja és Paksi Péter visszatérnek Bátaszékre, és segíteni fogják az utánpótlás nevelő munkát, aminek nagyon-nagyon örülünk, és nagyon jól fogunk tudni együttműködni velük azt tekintetben, hogy tovább tudjuk differenciálni a szakmai munkát. Szeptemberben egyébként elég sűrű lesz a BVSK programja. Először Horvátországba fogunk menni egy felhozó versenyre, aztán a Budapest Open, mint kvalifikációs verseny, egy nagyon-nagyon komoly megmérettetés lesz. Szeptember végén Ciprusra fog utazni a csapat 12 fővel és 3 edzővel, a Labadoká Európa bajnokságot fogják megrendezni. Hát nagyon reméljük, hogy sikerül a tavaszi szezonban elért sikereket legalább ugyanolyan szinten hozni.
7: Szombaton napos gomoly felhős időre számíthatunk, futózápor, zivatar csak helyenként fordulhat elő, az ország nagy részén csapadék nem várható. Egy hidegfront hatására egyre több felé nyugatira, északnyugatira fordul a szél, amelyet sokfelé élénk lökések kísérhetnek. Hajnalban 15 és 23 fok között alakulhat a legalacsonyabb hőmérséklet, majd délutánra 29 és 37 fok közé melegedhet a levegő. Az Alföldön lehet a legmelegebb, Szekszárdon és a Vételkörzetben szombaton hajnalban 19, napközben 28 fok. Várható.
8: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
6: Rádió Andrét, FM 101.
8: Jó hétvégét kívánok, dél is elmúlt már. Hello a stúdióban, Karakas Balázs, hozom a hétvége kedvenceit. Hangerült az Antritra, köszi, hogy együtt rádiózhatunk.
6: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen a hétvége. Rádió Andrét. Nem, game. Nem.

Jó hétvégét kívánok, ez itt a Rádió Antrit, játsszuk a ma kedvenceit és a tegnap slágereit. A hosszú hétvége harmadik napján is, és még mindig van hátra egy, úgyhogy bízom benne, hogy mindenkinek sikerül egy picit kikapcsolódni, találni valami könnyed szórakozási lehetőségeket, én pedig hozom közben a legjobb zenéket Szexárdon, csak az Antritton.

0: Jó hétvégét, ez a Rádió Antrit. Játsszuk a ma kedvenceit és a tegnap slágereit, na meg mondjuk természetesen a legérdekesebb híreket is. A tartós aszály és a csapadék hiány miatt jelentősen megcsappant a Tihanyi belső tó vízmennyisége. Nem száradt ki ugyan teljesen, de a helyzet azért egészen aggasztó és látványos. A vízfelület drasztikusan visszahúzódott, a meder nagy része pedig szárazra került. Erről cikkezett az Időkép. Ezek mellett pedig hamarosan még a folytatásban a program lehetőségeket is hozom, és persze ezt a dalt hamarosan.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Az Ergonom Kft. Immár több mint 30 éve a biztonság égisze alatt végzi tevékenységét. Munka, tűz és környezetvédelmi, foglalkozás egészségügyi vagy gépvizsgálati szolgáltatásunk mellett elsősegélynyújtó és munkavédelmi képviselőképzéssel, valamint tűzvédelmi szakvizsgára való felkészítéssel is állunk rendelkezésére. Ránk mindenben számíthat. Biztonságos és egészséges munkavégzés a mindennapokban. Ez az Ergonom Kft. Szekszárd, Tarcsai Vilmos utca 16. Telefon 20 388 27 30. www.ergonom.hu.
4: Ha szombat, akkor svédasztalos ebéd a Pizzamában.
5: Már 4950 forinttól.
4: Kínálatunkban 20 féle főételből, pizzákból, salátákból és desszertekből választhatsz. Vállaljuk zárt körű rendezvények, családi, baráti és céges találkozók szervezését, akár svédasztalos kiszolgálással is. Kedvezményes előfoglalás a 74-444-555-ös telefonszámon. Pizzama. Nem csak pizza, nem csak ma.
6: Csúcs technológia Spiritben.
7: Nyitott MR, digitális röntgen és egyéb modern orvosdiagnosztikai eszközök, széleskörű laborvizsgálatok, amelyek mind az ön egészségét és kényelmét szolgálják.
6: Orvosaink szaktudása garancia arra, hogy a felállított diagnózis után kiemelt figyelmet, minőségi ellátást kapjon, a tüdőgyógyászattól kezdve a kardiológián, az ortopédián át az urológiáig, számos szakterületen. Találkozzunk Szekszárdon az Ébel Miklós utca 3 szám alatt a Spirit Egészségcentrumban, mert nekünk fontos az ön egészsége.
1: Ennyi volt a reklám!
0: Csodálatosan szép szombat délutánt kívánok, ez a Rádió Antrit. Hello, Karakas Balázs vagyok, azonnal a program lehetőségekre is kitérünk, előtte pedig pörögnek a legjobbak.
1: Vissza a zenéhez, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió Antrit.

0: hétvégét kívánok a Rádió Antrittal, és természetesen nézzük azt is, hogy mi mindent lehet csinálni a környéken, például a kokáért a mai nap folyamán akár mozizhatunk is. Vetítik délután 3 órától a Szekszárdi moziban a Mancsőr járat a dinófilmet, aztán az Endülés premier előtti vetítésére látogathatnak el, délután 5 óra is tartal, este 7:30-tól pedig az Oak Street vége egy amerikai akciófilm lesz a vetítővásznon. Aztán Kultúrkortyok Szabad Egyetem, Áldás vagy átok, őszinte beszélgetés jön a mesterséges intelligenciáról szeptember 1-én este 6 órától a Kulturális Központban. Kívánom, hogy legyen meg a szórakozás, mindjárt 1 óra, úgyhogy mondjuk a híreket, aztán pedig vissza a legjobbakhoz, ez a dal a hírek után.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Megérkezett!

0: telefonszámon.
1: Ha sokat stresszelsz, ha szeretnél jobban teljesíteni, ha hiányzik a mozgás a mindennapjaidból, találd meg az egyensúlyt az Energy Fitness edzőtermekben. Felkészült trénerek, professzionális kondigépek és kiváló parkolási lehetőség Szekszárdon, az Ebreskert utca 2-ben és a Munkácsi utca 25 szám alatt. A családias hangulatú edzőtermeink 024-ben várnak téged. Hívj, ha az Energy Fitnessben edzenél. Plusz 36 30 883 83 51.
2: Hallottál már a Don Pepe kihagyhatatlan hétindító pizza ajánlatairól? Keresd a nagyon megérős hétfőkeddi pizza akciókat a donpepe.hu webshopban! Wow, Don Pepe!
3: Ennyi volt a reklám! Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
4: Újabb lépés történt az uniós források hazahozatalára a gazdasági miniszter szerint. Megnyithat jövőre a planetárium. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. A kormány csaknem 500 milliárd forintot utalt át a Magyar Fejlesztési Banknak, miután az MFB aláírta mind az 5 uniós helyreállítási támogatási szerződést a Mavirral, az E.ON-nal és az MVM-mel a villamos energiahálózat fejlesztésére és okosmérők telepítésére, jelentette be a gazdasági és energetikai miniszter közösségi oldalán. Kapitány István hozzátette, ezzel a program valamennyi mérföldkövét teljesítették, ami újabb fontos lépés az uniós források hazahozatalában. Már 2027-ben ideiglenesen kinyithatna a Népligeti Planetárium az épület rendbetétele a meglévő vetítő javítása után. Erről Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszter posztolt. Szerinte az ideiglenes megnyitás után a planetárium pár hónapig működhetne, és mindez néhány százmillió forintból megoldható lenne. Ez az egyike a három lehetőségnek, amelyeket a Közlekedési és Beruházási Minisztériummal közösen vizsgálnak. Több funkciós térképen kereshető az összes nagyobb magyarországi villanyautó töltőállomás, írta a Telex. A Magyar Elektromobilitás Egyesület országos töltőpontregiszternek nevezett térképén jelenleg csaknem 2500 nyilvános állomás szerepel, amelyeken mintegy 6700 csatlakozó várja a villanyautósokat. Az ingyenes szolgáltatás fejlesztői felhívták a figyelmet, hogy a többféle paraméter alapján kereshető térképadatai a szolgáltatók rendszeréből származnak, így pontosabbak, mint az önbevalláson alapuló adatbázisok. A töltőpontregiszter nem csak az egyes oszlopok teljesítményét és a csatlakozók számát képes megjeleníteni, hanem a villanytöltés árát is. Átmenetileg folytatódhat a Fehérház új báltermének és a hozzá kapcsolódó létesítményeknek az építése, döntött az amerikai legfelsőbb bíróság főbírája, felülbírálva az alsóbbfokú bíróság korábbi határozatát, amely péntektől megtiltotta a nagyszabású építkezés folytatását. A legfelsőbb bíróság nem indokolta a döntést. A Fehérház tavaly lebontott keleti szárnya helyén épülő létesítmény miatt egy műemlékvédelemmel foglalkozó civil szervezet fordult a bírósághoz. A többi között azt kifogásolja, hogy a Trump adminisztráció a Fehérház területén zajló beruházáshoz nem kérte a kongresszus jóváhagyását. A Trump adminisztráció szerint a 400 millió dolláros építkezés nem közpénzből folyik, ezért nem kell jóváhagynia a kongresszusnak. A pápa szerint a világnak nincsen szüksége olyan mesterséges intelligenciára, amely leértékeli az emberiséget. 14. Leó erről egy vatikáni eseményen beszélt. A katolikus egyházfő szerint viszont bölcsesség vezette emberi intelligenciára szükség van. A pápa rámutatott, hogy a mesterséges intelligencia gyors fejlődésével fennáll a technológiai függőség új formáinak veszélye, ami a szegény nemzeteket egyre kiszolgáltatottabbá teszi a gazdagabbakkal szemben.
3: Rádió Andrit időjárás.
4: Napos idő várható vasárnap is gomoly felhőképződéssel. Nagyobb eséllyel az ország északi részein alakulhat ki záporzivatar. A szél helyenként megélénkül. Hajnalban 15-22, délután 27-35 fok valószínű.
5: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Rádió Andrét FM 101.
6: Egy óra után járunk, Hello Karakas Balázs vagyok, köszönöm, hogy együtt töltjük a hétvége. Majdnem második napját mondtad, de igazából már a harmadiknál tartunk. Csodaszép hosszú hétvégét kívánok, hasznos infokkal és jó zenikkel, Szekszárdon csak az Andritton.
5: Induljon egy újabb óra Szekszárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
3: Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen a hétvége.
7: Rádió Andrét.
3: Ez a Rádió Andrét.

Ez itt a Rádió Antrit. Jó kajakómát kívánok mindenkinek, aki esetleg már úgy túl van az ebéden, és azért ilyenkorra már úgy benne van a pakliban, hogy egyre többen. Érdemes arra készülni, hogy amúgy most még így a hosszú hétvége azért egy picikét melegebb lesz, de ahogy az lenni szokott, ugye tartotta a népi mondás mindig, hogy 20-a után elromlik az idő, és ez megint így lesz, legalábbis a jövő hét közepére. Most azt mutatja a meteorológia, hogy azért csökkennek a hőmérsékleti értékek.

0: Ez itt a Rádió Antrét, jó hétvégét kívánok. Szokták mondani, hogy jó dolog az okoskodás, de ugye ez addig, ameddig nem okozunk vele másnak problémát. Vádat emeltek egy 34 éves férfi és felesége ellen, akik közel 148 ezer forint értékű árut tulajdonítottak el egy áruházból. A házaspár január 11-én vásárolt, de az önkiszolgáló kasszánál csak mintegy 14 ezer forintnyi terméket fizettek ki. A bevásárló kocsit a blokkal kitolták a kasszaterületről, de hát kifelé menet ugye a vagyonőr megállította őket. Szóval így a kár nagy része megtérült, az ügyészség pedig közérdekű munkabüntetés kiszabását indítványozza az antrit.hu híre szerint. Óvatosan az ilyen dolgokkal. Általában azért a karma dolgozik. Nálunk pedig a jó zenék, hiszen hamarosan ez a dal.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Bor, hagyomány, kultúra, a legendás szüreti felvonulás rekordkísérlettel. És az ősz legszebb pillanatai a térség legnagyobb múlttal bíró összművészeti fesztiválján. Szeptember 17-e és 20-a között újra szekszárdi szüreti napok a Babics Mihály Kulturális Központ szervezésében. Hooligans, 4-es Street, Kökény Attila és Rakoncai Viktor, Dérheni, Magyarul Szeretjük zenekar és még sokan mások. Ünnepeljünk együtt Szekszárd CV-ben. Szekszárdi szüreti napok szeptember 17-e és 20-a között. Bővebb információ www.szekszardagora.hu és www.szekszárdiszüretinapok.hu.
4: Az Aponyi Sándor mezőgazdasági technikumban lengyelen jelentkezőket várunk még a szeptemberben induló nappal is 5 éves mezőgazdasági gépész technikus, valamint a 3 éves mezőgazdasági gépész és kistermelői élelmiszer előállító 9. osztályokba. Felnőttek jelentkezését várjuk az egy év alatt elvégezhető szakmákra. Kistermelői élelmiszer előállító, mezőgazdasági gépész technikus, mezőgazdasági gépész, kertész, valamint a szakképesítést adó tanfolyami képzésekre. Pedagógiai asszisztens, kézműves élelmiszerkészítő, fakitermelő, méhész, koszorúkészítő. Iskolánkban érettségire felkészítő 2 éves oktatás is folyik. További információ Bujdosó Pandós Zsanna felnőtt képzési referens. Telefon 0630 530 4431. E-mail felnőttképzés.lengyel@dailyasc.hu.
5: Intézd a hosszú hétvégére a bevásárlást a CBA-ban. Kedvező árakkal várunk. 2,8%-os hazai UHT teljes 198, tolletejföl 374 forint, magyar sajt 1899 forint per kilogram, tena étolaj 699 forint, Csibó Edusó őrölt kávé 1249 forint. Ajánlatunk augusztus 19-től 23-áig érvényes. Teli kosár, alacsony árak, CBA. A jó választás.
1: Ennyi volt a reklám.
0: Jó hétvégét, Karakas Balázs vagyok. Számtalan hasznos információ és jó zene betárazva a tarsójunkban, úgyhogy mindenképp érdemes az Antritot hallgatni. Hangerőt a jó zenékre!
1: Vissza a zenéhez! A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió Antrit. FM 105.1. Rádió Antrit. Do-wop-a-do-wop-shoo-fee-doo.

0: Ez a Rádió Antrit, jó hétvégét kívánok! Jó hétvége, jó programokkal, természetesen a közeljövőben is, mert hogy a Dombóvári Esemény Naptár szerint lesz Dőri Lecsó Fesztivál, ez szeptember első szombatján tér vissza. A rendezvény a Dőri család helyi kötődésére is az arra a korszakra emlékeztet, amikor a 20. század elején konzervgyár működött a városban. Nem maradt meg az eredeti lecsó recept, de a fesztivál mégis közösségi főzéssel és ugyan blokk a lecsó köré épített hagyományjal idézi fel ezt az örökséget. Ezen túlmenőleg pedig el lehet látogatni majd Hegedűs Endre és Hegedűs Katalin zongora estjére, ami a Művészetek Házában vár minket szeptember 7-én este 6 óra is tartal. Kellemes kikapcsolódást hozzá. Híreket mondunk a folytatásban, utána pedig ez a dal.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Mindent egy helyen az iskolakezdéshez a Pátrixban. Prémium minőségű iskolatáskák alsós és felsős diákoknak hozzáillő iskolai kiegészítőkkel. Minden egyéb iskolaszerre augusztus végéig 10% kedvezmény. Szakértelemmel, barátságos kiszolgálással, kiváló árakkal és hatalmas kínálattal várjuk Szekszárdon a Széchenyi utca 55 szám alatt. Pátrix, mert minden szülő a legjobbat akarja gyermekének.
4: Kareszkám, de régen láttalak, merre jártál?
5: Most fizettem ki a családi nyaralásunkat, és már vágjuk a centit, mert nem sokára indulunk.
4: Nyaralást? De jól megy valakinek.
5: Leszigeteltük az egész házunkat a födémmel együtt, és ezzel annyit spóroltunk, hogy a megtakarított pénzt nyaralásra költhetjük.
4: Aha, így már értem.
6: Felújítana, vagy szeretne spórolni a fűtés és a hűtés számlán? Hőszigár. Hőszigetelés pincétől a padlásig, közvetlenül a gyártótól. Hőszigár a legjobb ár. Szekszárdon a Kesejűsi út 38-as szám alatt.
7: Laborvizsgálatra van szüksége? Vegye igénybe a Sogó alapszolgáltatásait. Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorban állás nélkül. Foglaljon időpontot és jöjjön vérvételre akár már holnap. Sogó alap magánvérvételi pont Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bejelentkezés a sogokötőjellab.hu-n vagy 13 és 16 óra között a 0630 590 24 04-es telefonszámon Bíró Aranka vérvételi pont vezetőnél. Sogó alap, legyen tisztában a vérképével.
2: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Antrit.
8: Már mind a 22 hazai borvidéken jelen van az aranyszínű sárgaság. Az ellenőrzött játszóterek harmadánál tárt fel hiányosságot a fogyasztóvédelmi hatóság. Köszöntöm a hallgatókat, Cserfőző Gábor vagyok. Már mind a 22 hazai borvidéken igazoltan jelen van a szőlő aranyszínű sárgaság betegségét okozó kórokozó, közölte a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal. Az utolsó mentesként számon tartott Bükki borvidéken augusztus közepén azonosította a betegség jelenlétét a NÉBIH. A hivatal közleménye szerint az intenzív terepi felderítés és a gyors laboratóriumi vizsgálatok lehetővé teszik a fertőzött területek és szőlőtőkék mielőbbi azonosítását, így az eredménykészhez vételét követően a hatóság haladéktalanul elrendelhette a szükséges zárlati intézkedéseket az érintett területeken. A tartós szárazság és a nagy meleg ellenére is képesek túlélni és szaporodni a szúnyogok, az inváziós fajok pedig különösen sikeresek a városi környezetben, ahol az öntözés miatt a csapadékszegény időszakokban is találnak a szaporodásukhoz szükséges vizet, mondta Garamszegi László Zsolt, a Hunren Ökológiai Kutatóközpont kutatója, a Szúnyogmonitor program szakmai vezetője. Szerinte az inváziós fajok terjedését az éghajlat melegedése is segíti. Sűrített járatokkal indul újra szeptember 1-től a vasúti személyszállítás Miskolc és Tiszaújváros között. A villamosított Miskolc elővárosi közlekedését szolgáló vasútvonalon az ingázók igényeihez igazodó, reggel a hivatásforgalmi igényekhez hangolt, napközben pedig ütemes menetrendet vezetnek be. Naponta 10 pár személyvonat közlekedik majd a vonalon, a vonatok Nyéklátházán, Helyőkeresztúron és Sajószögeden is megállnak. A Miskolc-Tiszaújváros vonalat 3 éve zárták be. Az ellenőrzött játszóterek harmadánál tárt fel hiányosságot a fogyasztóvédelmi hatóság. Mintegy 3000 játszótéri eszközt vizsgáltak meg a hatóság szakemberei. A játszóterek 37%-ánál, míg az ellenőrzött eszközök 35%-ánál állapítottak meg valamilyen jogsértést. Az eddig lefolytatott ellenőrzések során kiszabott fogyasztóvédelmi bírságok összege elérte a 14 millió forintot. A játszótéri eszközök biztonságos üzemeltetése minden esetben az üzemeltető felelőssége. Ha a játszótéren bármilyen hibát fedez fel valaki, vagy az üzemeltető kérésük ellenére sem orvosolja a problémát, akkor bejelentést lehet tenni a fogyasztóvédelem ügyfélszolgálatán. Nagyszabású kibertámadás történt Lettországban, a közlekedési hatóságtól fizetési bizonylatokból származó adatállományokat loptak el. A hacker támadás során 1,2 millió ember és 200 ezer jogi személy adatait lopták el, vagyis az 1,9 milliós lakosság számú Lettországban 3-ból 2 ember vált a hackerek áldozatává. Egyelőre nem ismert, hogy ki állhat a hacker támadás mögött. Egy héttel a lettországi támadás előtt Lengyelországban is tömeges méretű adatlopás történt, ott 19 millióan válhattak a támadás áldozataivá. Ez volt Lengyelország történetének eddigi legsúlyosabb kiberbiztonsági incidense.
2: Rádió Antrit időjárás.
8: Vasárnap is marad a napos idő, csak északon valószínű zápor. A hajnali 15-22 fok után 27-35 fok körül alakul a maximum.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Antrit FM 101.
0: Kettő múlt, hozom a jó zenéket, jó hétvégét, Karakas Balázs vagyok. Hasznos információk, program lehetőségek és persze csak a ma kedvencei meg a tegnap slágerei. Erre kérem a hangerőt.
1: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
2: Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen a hétvége.
3: Rádió Antrit.
1: Ez a Rádió Antrit.

Köszönöm szépen, hogy együtt töltjük a hétvégét, ez itt a Rádió Antrit, ahol a ma kedvencei meg a tegnap slágerei szólnak, meg hát természetesen azért beszélgetünk itt a fontos dolgokról. Ugye most az a hosszú hétvége egy picikét melegebb, de hát aztán majd, ahogy az lenni szokott, szépen lassan lehűl a levegő. Most viszont még kitartást kívánok mindenkinek, aki például a parlagfűre érzékeny. Az ő pollen koncentrációja közepes magas szinten jelen van a légkörben, úgyhogy nyilván az erre érzékenyek tapasztalhatják a tüneteik fokozódását.

0: Jó hétvégét kívánok az Antrittal, csodaszép napot, pihenjünk, lazítsunk a hosszú hétvége harmadik napján, ilyenkor már azért a bográcsos általában leír a gyomorba, aztán lehet egy kávéval felfrissülni. Mindezek mellett pedig egyébként lehet beszélgetni arról, hogy mi minden történik a nagyvilágban. Képzeljék el, a Williams megerősítette, hogy Alexander Albon a 2027-es Forma 1-es idényben is a csapat versenyzője marad. A tájpilóta még 22-ben csatlakozott az istállóhoz, és Barcelonában megdöntötte Nigel Mansell 1992 óta fennálló rekordját is 96. Williams futamával. Szóval azért lehet látni, hogy a csávóban van tehetségbőven. Bennünk pedig jó zene, a folytatásban ez a dal.
1: Társadalmi célú hirdetés.
2: A MOL-nak kiemelt szerepe van a térség gazdaságában, de figyelünk arra is, hogy hatékonyan érjük el a helyi közösségeket. Ezért hirdetünk hazai médiában, így értéket teremtünk ezen a téren is.
3: Bantól Péter is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
1: Társadalmi célú hirdetést hallott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Reklám!
5: Piacképes szakmát szereznél? Ráadásul ingyen?
6: Akkor téged vár a Déli ASC, Csapó Dániel mezőgazdasági technikum szakképzőiskola és kollégium. Képzéseinket rugalmasan, munka mellett, rövid idő alatt el tudod végezni. Válogass a több mint 10 féle szakma és szakképesítés közül. Legyen az pékcukrász, állatorvosi asszisztens, fakitermelő, kézműves élelmiszerkészítő, pedagógiai asszisztens, személy és vagyonőr, mezőgazdasági technikus. További képzéseinkről érdeklődj e-mailben a fellottkebzeskukac.csaposuli.hu címen, vagy hívd a 30 253 3964-es telefonszámot, és látogass el Facebook oldalunkra vagy honlapunkra a www.csaposuli.hu oldalra.
7: Megérkezett a TAR Giganet 1000 Ultra. Hogy mit tartalmaz? Giganet

0: telefonszámon.
1: Ha szombat, akkor svédasztalos ebéd a Pizzamában.
2: Már 4950 forinttól.
3: Kínálatunkban 20 féle főételből, pizzákból, salátákból és desszertekből választhatsz. Vállaljuk zárt körű rendezvények, családi, baráti és céges találkozók szervezését, akár svédasztalos kiszolgálással is. Kedvezményes előfoglalás a 74-444-555-ös telefonszámon. Pizzama, nem csak pizza, nem csak ma.
0: Ennyi volt a reklám.
4: Hello, Karakas Balázs vagyok, nem sokára program lehetőségekkel folytatjuk, de még előtte repülnek a ma kedvencei meg a tegnap slágerei a hétvégei lazításhoz. Jó hétvégét, jó pihenést!
0: Vissza a zenéhez, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió Antrix.

0: Itt a Rádió Antrit, köszi, hogy együtt rádiózunk, Nyúlfarknyival járunk már délután 3 óra előtt, úgyhogy nézzük is a jófajta program lehetőségeket, hiszen még azért van mi a tarsulyunkban. 3 órától a Szekszárdi moziban, tehát perceken belül kezdődik a Mancsőrjárat, a Dino film, délután 5 órától pedig premier előtti vetítésben majd a Zendülés című angol-amerikai akciófilmet lehet megnézni. Csak mondom, hogy Jason Statham van a főszerepben. Csávó, ha valahol ott van, hát azért ott általában nagyon durva akciók kerülnek a vetítővászonra. Aztán meg lehet nézni este 7:30-tól az Oak Street végét, egyébként ez se lehet rossz film, Anne Hathaway lesz a főszereplő, azért ő is egy méltán elismert A-listás sztár. Legalábbis ha az én véleményemet kérdezi valaki. Aztán el lehet még látogatni egy különleges kiállításra. 40 év fazekasság, 40 év kerámia díj a Szekszárdi borvidékről címmel Rács Róbert fazekasmester népi iparművész kiállításának lesz a megnyitója szeptember 15-én a Bakta Galériában. A jó szórakozást pedig én is garantálom, hiszen mondjuk a friss információkat azonnal, aztán pedig ezzel a dallal folytatjuk.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Az Ergonom Kft. Immár több mint 30 éve a biztonság égisze alatt végzi tevékenységét. Munka, tűz és környezetvédelmi, foglalkozás egészségügyi vagy gépvizsgálati szolgáltatásunk mellett első segélynyújtó és munkavédelmi képviselőképzéssel, valamint tűzvédelmi szakvizsgára való felkészítéssel is állunk rendelkezésére. Ránk mindenben számíthat. Biztonságos és egészséges munkavégzés a mindennapokban. Ez az Ergonom Kft. Szekszár, Tarcsai Vilmos utca 16. Telefon 20 388 27 30. www.ergonom.hu.
4: Haló! Haló!
5: Haló! Sárvíz autóüveg kereskedés.
4: Haló! Hónap mennénk a Bityúval, ott mindig megázunk, ha esik. Segítsen már!
5: Ön miben segíthetek?
4: Hát szélvédő kéne nekünk.
5: Milyen típusú az autó?
4: Autó? Miféle autó? Mink a lovaskocsival vagyunk, kérem!
6: Autója szélvédőjét cserélje ki nálunk. Sárvíz autóüvegkereskedés. Azonnali kaszkókár felvétel szerződött partnereknek. Precíz munka, gyors határidő, mosolygós árak. Szekszárdon a Sárvíz utca 14-ben.
7: Megváltozott telefonszámunk 20 936 35 35.
4: Haló! És a lóval mi lesz?
8: Csúcs technológia a Spiritben.
9: Nyitott MR, digitális röntgen és egyéb modern orvosdiagnosztikai eszközök, széleskörű laborvizsgálatok, amelyek mind az ön egészségét és kényelmét szolgálják.
8: Orvosaink szaktudása garancia arra, hogy a felállított diagnózis után kiemelt figyelmet, minőségi ellátást kapjon, a tüdőgyógyászattól kezdve a kardiológián, az ortopédián át az urológiáig, számos szakterületen. Találkozzunk Szekszárdon az Ébel Miklós utca 3 szám alatt a Spirit Egészségcentrumban, mert nekünk fontos az ön egészsége.
2: Ennyi volt a reklám. Minden, ami Szekszárd, minden, ami Tolna, minden, ami régió. A legfrissebbek itt, a Rádió Antritban.
10: Belügyminiszteri elismerés a Dombovári tűzoltó parancsnoknak, 2 rangos díj a Csapó Dániel iskola pedagógusainak. 30 fok alatt marad a hőmérséklet. Jó napot kívánok, Jannár Jóli vagyok. 2026. augusztus 22-én, szombaton 15 órakor következnek a Rádió Antrit regionális hírei. Eredményes munkája elismeréséül 50. születésnapja alkalmából belügyminiszteri dísztőr emléktárgyat adományoztak Dávid Sándor tűzoltó alezredesnek, a Dombovári Hivatásos Tűzoltóparancsnokság parancsnokának. Az elismerést augusztus 19-én Dombováron dr. Balázs Gábor tűzoltó dandártábornok, vármegyei igazgató adta át az ünnepeltnek. Dávid Sándor 1998 májusában beosztott tűzoltóként kezdte pályafutását Dombováron. Felsőfokú végzettségének megszerzését követően szolgálatparancsnokként folytatta munkáját, majd 2012. április 1-én nevezték ki a Dombovári Hivatásos Tűzoltóparancsnokság parancsnokává. A közel 3 évtizedes szolgálat során megszerzett szakmai tapasztalata mellett vezetői munkájának meghatározó eleme a nyílt és közvetlen kommunikáció, valamint a csapatban való gondolkodás. Jó kapcsolatot ápol munkatársaival, a társ és civil szervezetekkel, kiemelt figyelmet fordít az állomány motiválására, valamint aktívan részt vesz a fiatalok tűzvédelmi nevelésében és az önkéntes, illetve önkormányzati tűzoltók felkészítésében. Az elismerés átvételét követően Dávid Sándor megköszönte a megtisztelő kitüntetést, mint fogalmazott, ez egy életútnak szól, ugyanakkor az elért eredmények nem kizárólag az ő érdemei. Az elismerésben valamennyi dombovári hivatásos tűzoltó osztozik, a legrégebb óta szolgálótól a legfiatalabb állománytagig. A Tolna vármegyei katasztrófa védelmi igazgatóság ezúton gratulál Dávid Sándor tűzoltó alezredesnek 50. születésnapjához és az elismeréshez, továbbá munkájához pedig sok sikert, erőt és jó egészséget kíván. A Magyar Államalapítás ünnepén immár hagyomány, hogy ezen a napon adják át a városi kitüntetéseket, díjakat az arra érdemes polgároknak, szervezeteknek. A részletekről Berlinger Attila polgármestert hallja.
11: Városunk életében nemzeti ünnepünk, Szent István királyunk ünnepe mindig egy kiemelt esemény abból a szempontból is, hogy hosszú évek hagyományai révén ezen a napon adjuk át a városi kitüntetéseket, díjakat az arra érdemes polgároknak, szervezeteknek, közösségeknek. Egy hián 20 díjat adományozott Szekszárd megyei önkormányzata ebben az évben, és nagy büszkeség önti el ilyenkor a szívünket, hogy ennyi kiváló saját szakmájában a városért nagyon sokat tett ember részesülhet ezekben az elismerésekben. Egy új díszpolgára is lett városunknak, posztumusz díjat dr. Ilyenes Valéria professzor asszony, városunk jeles szülötte, kapta idén, és nagy örömünkre a hozzátartozók közül még Amerikából is érkeztek vendégek, családtagok, akiknek ez egy külön nagyon nagy élmény, egy nagyon nagy felemelő esemény, hogy már messze a hazájuktól mégiscsak Ilyenes Valéria emlékét ilyen hülyen őrzi a város. Valamennyi díjazottunk Szekszárd elismerésére méltán számíthatott. Ebben az évben is akár egészségügyi, szociális, rendvédelmi, kulturális, gazdasági, sport, és még sokáig sorolhatnám, művészeti tevékenységben olyan jeles személyek kaptak díjat, akire valamennyien büszkék lehetünk. Hálás vagyok, hogy egy ilyen város önkormányzatát képviselhetem, és csak azt tudom ígérni a szekszárdiaknak, hogy a következő években még több ajánlással, még több odafigyeléssel tovább folytatjuk ezt a szép hagyományt, hogy megtiszteljük és megbecsüljük a városért sokat tett polgárainkat.
10: Augusztus 20-án Szent István nap alkalmából megtartott ünnepi közgyűlésen Szekszárd megyei jogúváros önkormányzata Hírling Ádám kitüntető díjat adományozott dr. Vizi Márta régész főmúzeológusnak. A díjazottat arról kérdeztük, mit jelent számára ezen a jeles napon kitüntetést kapni.
12: Azt gondolom, hogy a nemzeti ünnepen és különösen az államalapítás ünnepén egy régésznek kitüntetést kapni, az mindenképpen kiemelkedő dolog. Az, hogy a Szekszárd megyei jogú város Hírling Ádám díjával tüntettek ki, az különösen megtisztelő, mert a kiírás szerint ez azt jelenti, hogy a város és annak intézményeinél eltöltött több évtizedes kiemelkedő munkát díjaznak ezzel a kitüntetéssel. Miután a múzeumban töltöttem majdnem 32 évet, előtte ugye a Tamási Gimnázium tanára voltam 9 évig, aminek időszaka alatt is már én folytattam kutatásokat az Ozorai Vár régészeti csapatába kerülhettem be. De maga ez, hogy egy díjjal azt ismerik el, hogy hosszú évtizedek alatt olyan teljesítményt nyújtottam, ami említésre érdemes, az azért nagyon fontos. Most nyilván egy ilyen díj kapcsán nincs idő nagyon sokszor arról beszélni, hogy mondjuk mi mindent tartalmaz ez a 32 év vagy 42 év, mert ahogy az Ozorai Vár kutatását említettem, és ahogy elkezdtem egy nagyszabású régészeti projektet dr. Miklós Zsuzsával, az akkori MTA Régészeti Intézetének a munkatársával, és ahogy ez itt a felvezető szövegben is elhangzott, hogy háromszor nyertünk el országos kutatási program támogatást, ami évben gyakorlatilag 12 évet jelent. Ez azért egy olyan nagyszabású kutatást jelentett, ami szintén emögé tehető, hogy évtizedekig tartó ilyen munka van.
10: Augusztus 19-én pedagógus nap alkalmából a Pesti Vígadóban megrendezett ünnepségen a Csapó Dániel középiskola két pedagógusa is rangos szakmai elismerésbe részesült. Lukácsovics Ivett több évtizedes kiemelkedő színvonalú pedagógiai és vezetői munkájáért, az élelmiszeripari szakképzés fejlesztésében, a tanulók eredményes felkészítésében, valamint az intézményi működés magas szintű szervezésében végzett példaértékű tevékenységért Tessedik Sámuel díjat vehetett át. Péti Csilla az iskola oktatója miniszteri elismerő oklevélben részesült, aki a történelem, valamint a magyar nyelv és irodalom tantárgyak oktatása során kiemelt figyelmet fordít a hagyományok őrzésére és továbbadására. Elhivatott pedagógiai munkája és szakmai példamutatása a fiatalabb kollégák számára is követendő értéket képvisel. Az ünnepségen az elismeréseket dr. Bóna Szabolcs, agrár- és élelmiszergazdasági miniszter adta át. A rangos eseményen az intézmény Szerdai Zsuzsanna, a Déli Agrárszakképzési Centrum főigazgatója, valamint Fülöp Monika, a Déli AST Csapó Dániel mezőgazdasági technikum, szakképzőiskola és kollégium igazgatója is képviselte. A két pedagógus elismerése méltó visszajelzése annak a lelkiismeretes, elhivatott és értékteremtő munkának, amelyet hosszú évek óta végeznek az iskoláért, a tanulóikért és a szakképzésért. Vasárnap kevés felhőre, sok napsütésre van kilátás, számottevő csapadék nem várható, legfeljebb elvétve fordulhat elő gyenge zápor. A Tiszántúlon megélénkülhet az északi-északkeleti szél. Hajnalban 15 és 22, délután 28 és 36 fok között alakul a hőmérséklet. Vasárnap Szekszárdon hajnalban 16, napközben 27 fokos maximum hőmérséklet várható.
2: Ezek voltak a Rádió Amcit regionális hírei.
13: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Antrit, FM 105.1.
0: Elmúlt már 3 óra, jó hétvégét kívánok, az Antrit stúdiójából Karakas Balázs szól. Hasznos információkkal és jó zenékkel ebben a 60 percben is, úgyhogy mindenképp érdemes Szekszárdon a 105.1-en tartani a készüléket.
2: Induljon egy újabb óra Szekszárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen a hétvége.
14: Rádió Antrit.
2: FM 105.1.

Jó hétvégét, jó rádiózást kívánok itt a Rádió Antrit, a ma kedvenceivel, meg a tegnap slágereivel. Engem mindig, hát nem mondom, hogy lenyűgöz, inkább lesokkol, hogy mekkora a szárazság. Ez például idén már akkora, hogy a szántóföldeken, a sportpályákon, vagy éppen autóutak mellett ilyen gyakorlatilag porortögök kezdtek el kavarogni. Legalábbis az interneten már olyan képek terjednek, és olyan videók. Azért, hogyha mennék valamerre a környéken, és azt látnám, hogy egy ilyen porördög, de ilyen tornádónak kinéző valami akarna kavarogni körülöttem, hát azért lenne meglepettségem.

0: Köszönöm, hogy a hétvégén is a Rádió Antritot hallgatja, mi játsszuk a ma kedvenceit meg a tegnap slágereit. Foci rajongók, figyelem! A Premier League közvetítéseiben a 2026-27-es idénytől bizonyos visszajátszásoknál képzeljék el, hallhatóak lesznek már a játékosok és a játékvezetők pályán rögzített beszélgetései is. A hangot a bírók testkamerái rögzítik, és a jogtulajdonosok egyes esetekben hozzáférhetnek majd a felvételekhez, úgyhogy kíváncsian várjuk. Mint ahogy azt is, hogy jó zenék jönnek hamarosan, például ez a dal.
1: Ez a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Megérkezett a TAR Giganet 1000 Ultra. Hogy mit tartalmaz? Giganetet ultra jó kiegészítők.

0: telefon számon.
1: Intézd a hosszú hétvégére a bevásárlást a CBA-ban. Kedvező árakkal várunk. 2,8%-os hazai UHT tej 198, tolletejföl 374 forint, magyar sajt 1899 forint per kilogram, tena étolaj 699 forint, Csibó Erdusó őrölt kávé

0: 1249 forint. Ajánlatunk augusztus 19-től 23-áig érvényes. Telikosár, alacsony árak, CBA, a jó választás.
1: Csavar, zár, vasalat. Ibvier Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt. Csavarok, zárak, épület és bútorvasalatok, lakatok, kilincsek, postaládák óriási választékával, valamint kulcsmásolással várjuk vásárlóinkat. Hétköznap 7.30-tól 16 óráig. Szombatonként 11.30-ig nyitva tartunk. Ráadásul 10% kedvezményt is biztosítunk. Ibvier csavar és zárszaküzlet Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt, a Márker Kft. Udvarában. Telefonszám 74 413 004 www.ibvier.hu.
2: Ennyi volt a reklám!
3: Vissza a legjobbakhoz. Hello, Karakas Balázs vagyok, azonnal a program lehetőségeket is firtatjuk, de még előtte itt vannak a ma kedvencei meg a tegnap slágerei. Hangerőt Szekszárdon a 105.1-re.
2: Vissza a zenéhez, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió Antré.

Szép hétvégét, jó rádiózást, ez a Rádió Antrit. Mondom a program lehetőségeket. Mozizhatunk 5 órától premier előtti vetítésben ma a Zendülés, majd vetítik este 7:30-tól az Oak Street véget című alkotást is. És ne feledjék, egyre közelebb a szeptember, és szeptemberben mi lesz Szekszárdon, amire készül az egész város? Na ná, hogy a szüreti napok kezdődnek majd 17-én, de már az előtte lévő napokban is egyébként rengeteg izgalmas program. Na de fellép majd például a Kokáért Dér Henny is a szekszárdi születi napokon, de jön Jude Law, azért ő is a fiatalok körében rendkívül népszerű. A Gyergyó Szent Miklósi Banda, a 4-es Street is énekel, jön LL Junior, meg hát persze ugye a klasszikus programok, születi felvonulás lesz, népi játszópark, úgyhogy elképesztő mennyiségű kikapcsolódási lehetőség lesz a folytatásban is. Nálunk pedig hírek, aztán pedig ezzel a dallal folytatjuk.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám!
2: Induljon a ritmus szüret! Koncertek és The Platz outdoor bulik a Szekszárdi piac téren. Jude Law, L.A. Junior, Belano, Andró, Táborfi, G-Hawk, Lotter, Unique és Averó. Koncertek, bulik, felejthetetlen este 2000 négyzetméteren a Szekszárdi szüreti napokon a Babics Mihály Kulturális Központ szervezésében szeptember 17-e és 20-a között. Bővebb információk és jegyvásárlás www.szekszárdagora.hu és www.szekszárdiszüretinapok.hu.
3: Hallottál már a Don Pepe kihagyhatatlan hétindító pizza ajánlatairól? Keresd a nagyon megérős hétfőkeddi pizza akciókat a donpepe.hu webshopban! Wow, Don Pepe!
4: Október 2-án minden út Játékországba vezet. Ünnepeld velünk Játékország Tolna 5. születésnapját. Egy délután tele élményekkel. A színpadon Dr. Béres és Goldigeri, emellett minidiszkó, csillámtetkó, tombola, közös tortázás, hot dog és jelmezes sztárvendégek várnak mindenkit. Ne maradj le, a jegyek gyorsan fogynak. Jegyek kizárólag elővételben vásárolhatók a Játékországban, valamint a Romker Travel tolnai és szekszárdi irodáiban. Játékország Tolna, október 2-a. Ott a helyed.
1: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
5: Megújul a Budapest-Vác vasútvonal. Új alapokra helyezik az önkormányzati bérlakásrendszert Debrecenben. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Megújul a Budapest-Vác vasútvonal, írta a közlekedési és beruházási miniszter közösségi oldalán. Vitézi Dávid közölte, a Baross Gábor vasút fejlesztési terv részeként az uniós kohéziós alapból 174 milliárd forint értékben 2030-ra a korszerű elővárosi vonal jöhet létre gyorsabb és sűrűbben közlekedő vonatokkal, akadálymentes peronokkal. A most kezdődő beruházás eredményeként Fót Veresegyház Őrbottyán térségében az óránként 1-2 vonat helyett 4-6 vonat közlekedhet, és ahol lehetséges és szükséges, megépül a második vágány is. Új alapokra helyezik az önkormányzati bérlakásrendszert Debrecenben. A Városháza szerint a legfontosabb változás, hogy elsősorban szociális szempontok szerint hasznosítják a bérlakásokat, a rendelet hatályba lépése után 200 lakás válik elérhetővé a jogosultak számára. A cél, hogy a megfizethető lakhatási lehetőségeket bővítsék és a meglévő önkormányzati lakásállományt fejlesszék. Legalább 50 éve nem volt olyan rossz az almatermés Magyarországon, mint most, 135 ezer tonna. Tavaly 170 ezer tonna alma termett, ami már akkor is a legalacsonyabb mennyiségnek számított a statisztikák készítésének kezdete óta. Egy ember meghalt, 10 könnyebben megsérültek péntek este a 4-es főúton, Debrecen és Ebes között, ahol egy busz és egy autó ütközött össze. A halálos áldozat az autósofőrje volt. A buszon 68-an utaztak. A helyszínelés idejére az utat teljes szélességében lezárták. A baleset okát vizsgálják. Főleg az ország délnyugati részén okozott gondot a viharossá váló időjárás péntek este. Somogy és Baranyavár megyében hívták a legtöbbször a tűzoltókat viharkárok miatt. A 67-es úton bőszénfa és mosgó közelében kidőlt fák okoztak fennakadást a közlekedésben, Berzencén egy fa dőlt nagy feszültségű kábelekre, Siófokon a Tanácsház utcában dőlt fa egy autóra. Évi 1000-re növelné 2030-ig az amerikai űrrakétaindítások számát az amerikai elnök. Donald Trump már alá is írta az erről szóló rendeletet. A Fehérház célja az is, hogy erősítsék a magánűripart. A rendelet értelmében a kormányzati szerveknek meg kell vizsgálniuk állami tulajdonú területek alkalmasságát új indító és leszállóhelyek kialakítására. Németország csaknem 12 milliárd eurót szánna nagy hatótávolságú fegyverek beszerzésére az orosz fenyegetés elrettentése érdekében, derül ki a Politico által megismert belső védelmi minisztériumi dokumentumokból. Az új fegyverrendszerek lehetővé tennék a német erők számára, hogy akár több száz vagy több ezer kilométerre a frontvonaltól lévő célpontokra mérjenek csapást. A belső iratok szerint a cél, hogy Németország hagyományos fegyverekkel is képes legyen válaszolni a nukleáris küszöb alatt, mélyen az ellenség hátországában.
1: Rádió Andrét időjárás.
5: Vasárnap is marad a napos idő, csak északon valószínű zápor. A hajnali 15-22 fok után 27-35 fok körül alakul a maximum.
0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Rádió Andrét, FM 101.
6: Már 4 óra után járunk, jó lazítást kívánok a hosszú hétvége utolsó előtti napján pihenéssel. Bízom benne, hogy kellemes időtöltéssel és jó zenékkel várom, Karakas Balázs vagyok.
1: Induljon egy újabb óra Szekszárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen a hétvége. Rádió Andrét. Rádió Andrét. FM 101.

0: Rádió. Andrét.
1: Holnaptól nem érdekel, hol jársz és kivel, hogy ki az újabb áldozat, ki téged elvisel. Holnap már nem érdekel, miért voltál ilyen, nem

ez a Rádió Antritt. Az egész hosszú hétvégén itt vagyunk, és hozzuk a hasznos információkat, na meg a jó zenéket. Jelenleg a meteorológia azt mutatja, hogy a következő hetekben már egy picit hűvösebb lesz, mint az elmúlt időszakban volt. Nem tudom önök, hogy vannak vele, azért nekem már úgy a hócipőm tele volt a 42-3 fokkal, és most már úgy jó lesz 30 fok alatt tudni a maximumokat, de hát kinek a pap, kinek a paplan, ahogy szokták mondani.

0: Rádió Antrit zenéi ott vannak önnel a mindennapokban, így például a hétvégén is. Köszönöm szépen, hogy együtt rádiózhatunk. Lazítás, pihengetés, már akinek így sikerül a hosszú hétvége. Mert ne feledjük el, hogy például a legnagyobb boltláncok ugye augusztus 20-án zárva voltak, de így 22-én szombaton a legtöbb gyakorlatilag már a szokásos szombati rend szerint van nyitva, és 23-án vasárnap is szintén a legnagyobb kereskedelmi láncok a vasárnapi nyitvatartás szerint tartanak nyitva. Nem igen látszódik, legalábbis a hivatalos közleményeik szerint, hogy bárhol bármiféle korlátozás vagy változás lenne így a hosszú hétvégi nyitvatartásban. Úgyhogy kár volt éhezők viadalát tartani 19-én. A folytatásban pedig nem sokára még aktualitások, megnézzük a program lehetőségeket is, de előtte még ezt a dalt is játsszuk.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Az Aponyi Sándor mezőgazdasági technikumban lengyelen jelentkezőket várunk még a szeptemberben induló nappal is 5 éves mezőgazdasági gépész technikus, valamint a 3 éves mezőgazdasági gépész és kistermelői élelmiszer előállító 9. osztályokba. Felnőttek jelentkezését várjuk az 1 év alatt elvégezhető szakmákra. Kistermelői élelmiszer előállító, mezőgazdasági gépész technikus, mezőgazdasági gépész, kertész, valamint a szakképesítést adó tanfolyami képzésekre. Pedagógiai asszisztens, kézműves élelmiszerkészítő, fakitermelő, méhész, koszorúkészítő. Iskolánkban érettségire felkészítő 2 éves oktatás is folyik. További információ Bujdosó Pandur Zsuzsanna felnőtt képzési referens. Telefon 0630 540 4431. E-mail felnőttképzés.lengyel@dailyasc.hu.
4: Mindent egy helyen az iskola kezdéshez a Patrixban. Prémium minőségű iskolatáskák alsós és felsős diákoknak hozzáillő iskolai kiegészítőkkel. Minden egyéb iskolaszerre augusztus végéig 10% kedvezmény. Szakértelem barátságos kiszolgálással, kiváló árakkal és hatalmas kínálattal várjuk Szekszárdon a Széchenyi utca 55 szám alatt. Patrix, mert minden szülő a legjobbat akarja gyermekének.
5: Laborvizsgálatra van szüksége? Vegye igénybe a Sugo Lab szolgáltatásait. Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorban állás nélkül. Foglaljon időpontot és jöjjön vérvételre akár már holnap. Sugo Lab magánvérvételi pont Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bejelentkezés a sugo-lab.hu-n vagy 13 és 16 óra között a 0630 590 24 04-es telefonszámon Bíró Aranka vérvételi pont vezetőnél. Sugo Lab, legyen tisztában a vérképével.
1: Ennyi volt a reklám.
0: Hozzam a jó zenéket, jó hétvégét, Karakas Balázs vagyok. Nem sokára a program lehetőségekre is kitekintünk. Megnézzük azt is, hogy milyen filmeket vetítenek még a hétvégén a mozikban. Előtte viszont itt vannak a jó dalok Szekszárdon a 101-en.
1: Vissza a zenéhez, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió Antrit.

0: dance all night.
1: Jó pihenést kívánok a Rádió Antrittal, és hogyha pihenés, akkor általában úgy felcsapjuk magunkat, hogy na de jó lenne valamit csinálni, ami nem is olyan unalmas, úgyhogy lehet menni például moziba. Ma még vetítik délután 5 órától a Szexárdi moziban a Szendülés című filmet, ráadásul premier előtt, aztán este 7:30-tól az Oak Street vége a vetítővásznon. Ezeket egyébként holnap is ugyanebben az időpontban vetítik, de holnap délután 3 órától például a Mancsőr járat is megnézhető lesz, hogyha kedvük lenne hozzá. Ezen túlmenőleg ne feledjék el, hogy számtalan izgalmasság várja még Szexárdon a kikapcsolódni vágyókat. Jön például a Kultúrkortyok Szabad Egyetem, ahol a mesterséges intelligenciáról lesz szó, hiszen ez már akkora változást hozott az élet az emberiség történetében, hogy az valami hihetetlen, és ilyen gyorsan egyéb változások még nem mentek végbe. Gondoljanak csak bele, hogy a munkahelyek, a döntéseink, az információ áramlás, azért ezek nagy dolgok. Szeptember 1-én erről lesz szó a Kulturális Központban. Jó szórakozást kívánok hozzá, 5-kor híreket mondunk, aztán pedig ezzel a dallal folytatjuk.
2: Műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: Társadalmi célú hirdetés.
4: Mi a Richter Gedeonnál a bizalomra építünk. Ezért magyar központú nemzetközi nagyvállalatként a hazai piacon, hazai médiában hirdetünk. Ezzel hiteles és megbízható környezetben jelenhet meg a márkánk.
5: Beke Zsuzsa is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
3: Társadalmi célú hirdetést hallott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
6: Reklám!
7: Kareszkám, de régen láttalak, merre jártál?
8: Most fizettem ki a családi nyaralásunkat, és már vágjuk a centit, mert nem sokára indulunk.
7: Nyaralást? De jól megy valakinek!
8: Kicseréltük a házunkon az összes nyílászárót és a redőnyöket, és ezzel annyit spóroltunk, hogy a megtakarított pénzt nyaralásra költhetjük.
7: Aha, így már értem!
9: Rosszul zárnak az ablakok, befúj a hideg, vagy betűz a nap és felforrósodik a lakás. Gordius nyílászáró. Nyílászáró csere komplett beépítéssel egyenesen a gyártótól. Gordius nyílászáró új helyen, Szekszárdon, a Kesejűsi út 38 szám alatt. www.gordiusnyilazaro.hu.
10: Ha sokat stresszelsz, ha szeretnél jobban teljesíteni, ha hiányzik a mozgás a mindennapjaidból, találd meg az egyensúlyt az Energy Fitness edzőtermekben. Felkészült trénerek, professzionális kondigépek és kiváló parkolási lehetőség Szekszárdon, az Ebreskert utca 2-ben és a Munkácsi utca 25 szám alatt. A családias hangulatú edzőtermeink 024-ben várnak téged. Hívj, ha az Energy Fitnessben edzenél. Plusz 36 30 883 83 51.
11: Haló!
12: Sárvíz autóüveg kereskedés.
11: Haló! Hónap mennénk a Pityuval, ott mindig megázunk, ha esik. Segítsen már!
12: Ön miben segíthetek?
11: Hát szélvédő kéne nekünk.
12: Milyen típusú az autó?
11: Autó? Miféle autó? Mink a lovaskocsival vagyunk, kérem!
13: Autója szélvédőjét cserélje ki nálunk. Sárvíz autóüveg kereskedés. Azonnali kaszkókár felvétel szerződött partnereknek. Precíz munka, gyors határidő, mosolygós árak. Szekszárdon a Sárvíz utca 14-ben.
14: Megváltozott telefonszámunk 20 936 35 35.
11: Haló! És a lóval mi lesz?
3: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
15: Újabb lépés történt az uniós források hazahozatalára a gazdasági miniszter szerint. Megnyithat jövőre a planetárium. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. A kormány csaknem 500 milliárd forintot utalt át a Magyar Fejlesztési Banknak, miután az MFB aláírta mind az 5 uniós helyreállítási támogatási szerződést a MAVIR-ral, az E.ON-nal és az MVM-mel a villamos energiahálózat fejlesztésére és okosmérők telepítésére, jelentette be a gazdasági és energetikai miniszter közösségi oldalán. Kapitány István hozzátette, ezzel a program valamennyi mérföldkövét teljesítették, ami újabb fontos lépés az uniós források hazahozatalában. Már 2027-ben ideiglenesen kinyithatna a Népligeti Planetárium az épület rendbetétele a meglévő vetítő javítása után. Erről Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszter posztolt. Szerinte az ideiglenes megnyitás után a planetárium pár hónapig működhetne, és mindez néhány százmillió forintból megoldható lenne. Ez az egyike a három lehetőségnek, amelyeket a Közlekedési és Beruházási Minisztériummal közösen vizsgálnak. Több funkciós térképen kereshető az összes nagyobb magyarországi villanyautó töltőállomás, írta a Telex. A Magyar Elektromobilitás Egyesület országos töltőpontregiszternek nevezett térképén jelenleg csaknem 2500 nyilvános állomás szerepel, amelyeken mintegy 6700 csatlakozó várja a villanyautósokat. Az ingyenes szolgáltatás fejlesztői felhívták a figyelmet, hogy a többféle paraméter alapján kereshető térkép adatai a szolgáltatók rendszeréből származnak, így pontosabbak, mint az önbevalláson alapuló adatbázisok. A töltőpontregiszter nem csak az egyes oszlopok teljesítményét és a csatlakozók számát képes megjeleníteni, hanem a villanytöltés árát is. Átmenetileg folytatódhat a Fehérház új báltermének és a hozzá kapcsolódó létesítményeknek az építése, döntött az amerikai legfelsőbb bíróság főbírája, felülbírálva az alsóbbfokú bíróság korábbi határozatát, amely péntektől megtiltotta a nagyszabású építkezés folytatását. A legfelsőbb bíróság nem indokolta a döntést. A Fehérház tavaly lebontott keleti szárnya helyén épülő létesítmény miatt egy műemlékvédelemmel foglalkozó civil szervezet fordult a bírósághoz. A többi között azt kifogásolja, hogy a Trump adminisztráció a Fehérház területén zajló beruházáshoz nem kérte a kongresszus jóváhagyását. A Trump adminisztráció szerint a 400 millió dolláros építkezés nem közpénzből folyik, ezért nem kell jóváhagynia a kongresszusnak. A pápa szerint a világnak nincsen szüksége olyan mesterséges intelligenciára, amely leértékeli az emberiséget. 14. Leó erről egy vatikáni eseményen beszélt. A katolikus egyházfő szerint viszont bölcsesség vezette emberi intelligenciára szükség van. A pápa rámutatott, hogy a mesterséges intelligencia gyors fejlődésével fennáll a technológiai függőség új formáinak veszélye, ami a szegény nemzeteket egyre kiszolgáltatottabbá teszi a gazdagabbakkal szemben.
3: Rádió Antrit időjárás.
15: Napos idő várható vasárnap is gomoly felhőképződéssel. Nagyobb eséllyel az ország északi részein alakulhat ki záporzivatar. A szél helyenként megélénkül. Hajnalban 15-22, délután 27-35 fok valószínű.
2: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Rádió Antrit FM 101.
1: 6 óra után is hozom a ma kedvenceit és a tegnap slágereit. Köszönöm, hogy együtt töltjük a hétvégét. Én Karakas Balázs vagyok. Rengeteg hasznos információ és jó zene még ebben a 60 percben, úgyhogy mindenképp érdemes az Antritot hallgatni. Jó pihenést kívánok a hosszú hétvége harmadik napjára.
2: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
3: Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen a hétvége.
6: Rádió Antrit.
3: Antrit.
6: Ez a Rádió Antrit.

Ez itt bizony a Rádió Antrit. Mi játsszuk a ma kedvenceit és a tegnap slágereit. Remélem, hogy lazítással és pihenéssel telik a szombat délután. Át lehet még ilyenkor hívni a haverokat, lehet grillezni egyet, azért annak megvan a maga kis bája. Összedobni az alapanyagokra, a húspogácsákat előkészíteni, a faszenet begyújtani, aztán szépen lassan a húsikákat átforgatni rajta. Hát nem mondom, hogy éhes lettem tőle, de azért úgy nagyjából már ezektől a mondatoktól jobban érzem magam.

0: Itt a Rádió Antrit, egész nyáron játszottuk a ma kedvenceit, meg a tegnap slágereit, és ígérem, hogy a folytatásban is ezt fogjuk tenni. A nyár sok esetben arról szól, hogy egy picit kimozdulunk a mindennapokból, elmegyünk kirándulni, nyaralni, viszont nagyon fontos, hogy erdőtüzek és bozót tüzek nehezítik a helyzetet Európa több térségében. Horvátországban, Szerbiában, Montenegróban, Görögországból is jelentettek tüzeket az elmúlt időszakokban. Fontos, hogy Orbán Anita külügyminiszter arra kéri az utazókat, hogy figyeljék a konzinfo tájékoztatását, és akár hogyha olyan helyre mennek, akkor regisztráljanak konzuli védelemre, hiszen azért ez mindenképpen fontos lehet. Na meg természetesen tájékozódjunk arról, hogy az adott térségben most jelenleg mi újság van, és én azt mondom, hogy inkább ne utazzunk el akkor, hogyha baj van. Meg azt, hogy hallgassunk jó zenéket, hamarosan ezzel a dallal folytatjuk.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Megérkezett a Tar Giganet 1000 Ultra, hogy mit

0: telefonszámon.
1: Intézd a hosszú hétvégére a bevásárlást a CBA-ban. Kedvező árakkal várunk. 2,8%-os hazai UHT tej 198, tolletejföl 374 forint, magyar sajt 1899 forint per kilogram, tena étolaj 699 forint, Csibó Edusó őrölt kávé 1249 forint. Ajánlatunk augusztus 19-től 23-áig érvényes. Teli kosár, alacsony árak. CBA. A jó választás.
2: Hallottál már a Don Pepe kihagyhatatlan hétindító pizza ajánlatairól? Keresd a nagyon megérős hétfőkeddi pizza akciókat a donpepe.hu webshopban. Wow, Don Pepe!
3: Ennyi volt a reklám.
4: Hello, Karakas Balázs vagyok, a Maked

0: Bencaivel és a tegnap slágereivel rádiózunk egész hétvégén. Jó pihenést kívánok, hozzuk a hasznos infók mellett a legjobb dalokat.
1: Vissza a zenéhez, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió Antrikt.

0: a Rádió Antrit, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Nyúlfarknyival járunk este 6 óra előtt, ami azt jelenti, hogy én mára megköszönöm az elmúlt 6 óra hosszas figyelmet. Legközelebb jövő héten szombaton rádiózhatunk együtt, várom majd a szokottak szerint dél 12 óra és este 6 óra között. Karakas Balázs kicsekkol, jó hétvégét!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Az Ergonom Kft. Immár több mint 30 éve a biztonság égisze alatt végzi tevékenységét. Munka, tűz és környezetvédelmi, foglalkozás egészségügyi vagy gépvizsgálati szolgáltatásunk mellett elsősegélynyújtó és munkavédelmi képviselőképzéssel, valamint tűzvédelmi szakvizsgára való felkészítéssel is állunk rendelkezésére. Ránk mindenben számíthat. Biztonságos és egészséges munkavégzés a mindennapokban. Ez az Ergonom Kft. Szekszárd, Tarcsai Vilmos utca 16. Telefon 20 388 27 30. www.ergonom.hu.
4: Induljon a ritmus szüret! Koncertek és The Platz outdoor bulik a szekszárdi piac téren. Jude Law, Ella Junior, Belano, Andró, Táborfi, G-Hawk, Lotter, Unique és Averó. Koncertek, bulik, felejthetetlen este 2000 négyzetméteren a szekszárdi szüreti napokon a Babits Mihály Kulturális Központ szervezésében szeptember 17-e és 20-a között. Bővebb információk és jegyvásárlás www.szekszárdagora.hu és www.szekszárdiszüretinapok.hu.
5: Piacképes szakmát szereznél? Ráadásul ingyen? Akkor téged vár a Déli ASC, Csapó Dániel mezőgazdasági technikum szakképzőiskola és kollégium. Képzéseinket rugalmasan, munka mellett, rövid idő alatt el tudod végezni. Válogass a több mint 10 féle szakma és szakképesítés közül. Legyen az pékcukrász, állatorvosi asszisztens, fakitermelő, kézműves élelmiszerkészítő, pedagógiai asszisztens, személy- és vagyonőr, mezőgazdasági technikus. További képzéseinkről érdeklődj e-mailben a fellottképzeskukac@csaposuli.hu vagy hívd a 30-253-39-64-es telefonszámot, és látogass el Facebook oldalunkra vagy honlapunkra a www.csaposuli.hu oldalra.
2: Ennyi volt a reklám! Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
6: Már mind a 22 hazai borvidéken jelen van az aranyszínű sárgaság. Az ellenőrzött játszóterek harmadánál tárt fel hiányosságot a fogyasztóvédelmi hatóság. Köszöntöm a hallgatókat, Cserfőző Gábor vagyok. Már mind a 22 hazai borvidéken igazoltan jelen van a szőlő aranyszínű sárgaság betegségét okozó kórokozó, közölte a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal. Az utolsó mentesként számon tartott Bükki borvidéken augusztus közepén azonosította a betegség jelenlétét a NÉBIH. A hivatal közleménye szerint az intenzív terepi felderítés és a gyors laboratóriumi vizsgálatok lehetővé teszik a fertőzött területek és szőlőtőkék mielőbbi azonosítását, így az eredménykészhez vételét követően a hatóság haladéktalanul elrendelhette a szükséges zárlati intézkedéseket az érintett területeken. A tartós szárazság és a nagy meleg ellenére is képesek túlélni és szaporodni a szúnyogok, az inváziós fajok pedig különösen sikeresek a városi környezetben, ahol az öntözés miatt a csapadékszegény időszakokban is találnak a szaporodásukhoz szükséges vizet, mondta Garamszegi László Zsolt, a Hunren Ökológiai Kutatóközpont kutatója, a Szúnyog Monitor program szakmai vezetője. Szerinte az inváziós fajok terjedését az éghajlat melegedése is segíti. Sűrített járatokkal indul újra szeptember 1-től a vasúti személyszállítás Miskolc és Tiszaújváros között. A villamosított Miskolc elővárosi közlekedését szolgáló vasútvonalon az ingázók igényeihez igazodó, reggel a hivatásforgalmi igényekhez hangolt, napközben pedig ütemes menetrendet vezetnek be. Naponta 10 pár személyvonat közlekedik majd a vonalon, a vonatok Nyéklátházán, Helyőkeresztúron és Sajószögeden is megállnak. A Miskolc-Tiszaújváros vonalat 3 éve zárták be. Az ellenőrzött játszóterek harmadánál tárt fel hiányosságot a fogyasztóvédelmi hatóság. Mintegy 3000 játszótéri eszközt vizsgáltak meg a hatóság szakemberei. A játszóterek 37%-ánál, míg az ellenőrzött eszközök 35%-ánál állapítottak meg valamilyen jogsértést. Az eddig lefolytatott ellenőrzések során kiszabott fogyasztóvédelmi bírságok összege elérte a 14 millió forintot. A játszótéri eszközök biztonságos üzemeltetése minden esetben az üzemeltető felelőssége. Ha a játszótéren bármilyen hibát fedez fel valaki, vagy az üzemeltető kérésük ellenére sem orvosolja a problémát, akkor bejelentést lehet tenni a fogyasztóvédelem ügyfélszolgálatán. Nagyszabású kibertámadás történt Lettországban, a közlekedési hatóságtól fizetési bizonylatokból származó adatállományokat loptak el. A hacker támadás során 1,2 millió ember és 200 ezer jogi személy adatait lopták el, vagyis az 1,9 milliós lakosság számú Lettországban 3-ból 2 ember vált a hackerek áldozatává. Egyelőre nem ismert, hogy ki állhat a hacker támadás mögött. Egy héttel a lettországi támadás előtt Lengyelországban is tömeges méretű adatlopás történt, ott 19 millióan válhattak a támadás áldozataivá. Ez volt Lengyelország történetének eddigi legsúlyosabb kiberbiztonsági incidense.
2: Rádió Antrit időjárás.
6: Vasárnap is marad a napos idő, csak északon valószínű zápor. A hajnali 15-22 fok után 27-35 fok körül alakul a maximum.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Antrit FM 105.1.
1: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
2: Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen az este.

0: következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám!
1: Induljon a ritmus szüret! Koncertek és The Platz outdoor bulik a szekszárdi piac téren. Jude Law, L.A. Junior, Belano, Andró, Táborfi, G-Hawk, Lotter, Unique és Averó. Koncertek, bulik, felejthetetlen este 2000 négyzetméteren a szekszárdi szüreti napokon a Babits Mihály Kulturális Központ szervezésében szeptember 17-e és 20-a között. Bővebb információk és jegyvásárlás www.szekszárdagora.hu és www.szekszárdiszüretinapok.hu.
2: Október 2-án minden út Játékországba vezet. Ünnepeld velünk Játékország Tolna 5. születésnapját. Egy délután tele élményekkel. A színpadon Dr. Béres és Goldigeri, emellett minidiszkó, csillámtetkó, tombola, közös tortázás, hotdog és jelmezes sztárvendégek várnak mindenkit. Ne maradj le, a jegyek gyorsan fogynak. Jegyek kizárólag elővételben vásárolhatók a Játékországban, valamint a Romkár Travel tolnai és szekszárdi irodáiban. Játékország Tolna, október 2-a. Ott a helyed.
0: Ennyi volt a reklám.
3: A ma kedvencei és a tegnap slágerei
0: egy helyen.
3: Ez a Rádió Antrit.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám!
2: Piacképes szakmát szereznél? Ráadásul ingyen? Akkor téged vár a Déli ASC, Csapó Dániel mezőgazdasági technikum szakképzőiskola és kollégium. Képzéseinket rugalmasan, munka mellett, rövid idő alatt el tudod végezni. Válogass a több mint 10 féle szakma és szakképesítés közül. Legyen az pékcukrász, állatorvosi asszisztens, fakitermelő, kézműves élelmiszerkészítő, pedagógiai asszisztens, személy és vagyonőr, mezőgazdasági technikus. További képzéseinkről érdeklődj e-mailben a fellottkebzeskukac.csaposuli.hu címen, vagy hívd a 30 253 3964-es telefonszámot, és látogass el Facebook oldalunkra vagy honlapunkra a www.csaposuli.hu oldalra.
3: Karecskám, de régen láttalak, merre jártál?
4: Most fizettem ki a családi nyaralásunkat, és már vágjuk a centit, mert nem sokára indulunk.
3: Nyaralást? De jól megy valakinek.
4: Leszigeteltük az egész házunkat a födémmel együtt, és ezzel annyit spóroltunk, hogy a megtakarított pénzt nyaralásra költhetjük.
3: Aha, így már értem.
5: Felújítana, vagy szeretne spórolni a fűtés és a hűtés számlán? Hőszigár. Hőszigetelés pincétől a padlásig, közvetlenül a gyártótól. Hőszigár a legjobb ár. Szekszárdon a Kesejűsi út 38-as szám alatt.
6: Intézd a hosszú hétvégére a bevásárlást a CBA-ban. Kedvező árakkal várunk. 2,8%-os hazai UHT tej 198, tolletejföl 374 forint, magyar sajt 1899 forint per kilogram, tena étolaj 699 forint, Csibó Edusó őrölt kávé 1249 forint. Ajánlatunk augusztus 19-től 23-áig érvényes. Teli kosár, alacsony árak, CBA. A jó választás.
1: Ennyi volt a reklám. Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
7: Több mint 5000 szabadtéri tűzhöz riasztották a tűzoltókat a nyáron. Szabálytalanságokat találtak vidám parkokban a fogyasztóvédők. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Több mint 5000 szabadtéri tűzhöz riasztották a tűzoltókat az extrém meleg nyári időszakban. 73 millió négyzetméternyi területet érintettek a lángok. Éveleje óta 77 ember sérült meg tarló és erdőtüzekben, 3-an meghaltak. A szabadtéri tüzek legnagyobb részét emberi mulasztás vagy gondatlanság okozza, miközben 2 hónapja az egész országban tűzgyújtási tilalom van. Ez ugyan nem vonatkozik a kerti szalonna sütésre, grillezésre, bográcsozásra, ám a meggyújtott tüzeket semmi esetre sem szabad felügyelet nélkül hagyni. Természetes úton újul meg a Mecsekoldal 4 évvel ezelőtt leégett területe. A szakemberek tőrevágták a tűzben károsodott fákat, azaz eltávolították a leégett részeket, elősegítve, hogy az életben maradt gyökérzetből és tuskókból új hajtások fejlődhessenek. A tölgyfajok jelentős része ugyanis képes arra, hogy a törzs, a tő vagy a gyökérzet életben maradt részeiből új sarjakat hozzon. Az erdőtűz 2022. augusztusában keletkezett, miután egy helyi férfi az akkori rendkívüli szárazság miatt elrendelt tűzgyűjtási tilalom ellenére szemetet kezdett égetni a helyi kiskerteknél egy gödörben. Szabálytalanságok a vidámparkokban, a kalandparkokban és az akvaparkokban. Minden 5. nyári szabadidős létesítményt kifogásolhatónak találtak a fogyasztóvédők. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság ellenőrei 94 helyszínen 442 eszköz esetében állapítottak meg hiányosságokat, amelyek megszüntetésére megtették a szükséges intézkedéseket. Az ellenőrzések egészen az őszi szünetig folyamatosak. A csehek több mint 3/4 támogatja a mobiltelefonok betiltását az iskolákban, derült ki egy országos felmérésből. A felmérésben megkérdezettek 71%-a egyetértett azzal is, hogy az iskolás tanulók ne használhassák az olyan közösségi platformokat, mint az Instagram, a Facebook, a WhatsApp vagy a TikTok. A telefonhasználat korlátozását a cseh kormányfő és az oktatási miniszter júniusban vetette fel, majd a kormány támogatásával a képviselőház elé terjesztették a javaslatot júliusban. Amennyiben a parlament jóváhagyja az elképzelést, akkor az 2027. szeptemberében az új tanév kezdetén lép életbe Csehországban. Az elemzők által vártnál némileg kisebb mértékben nőtt az ipari termelés az Egyesült Államokban júliusban havi összevetésben, míg éves szinten az előző havinál lassabb ütemű bővülést jegyeztek fel, derült ki az amerikai jegybank szerepét betöltő Federal Reserve adataiból. Éves bázison 1,1%-kal nőtt az amerikai ipari termelés az előző havi 1,3%-os bővülés után. Az Egyesült Államok ipari termelése sorban a 19. hónapban mutatott növekedést éves összevetésben júliusban.
1: Rádió Andrét időjárás.
7: Napos idő várható vasárnap is, gomoly felhőképződéssel. Nagyobb eséllyel az ország északi részein alakulhat ki záporzivatar. A szél helyenként megélénkül. Hajnalban 15-22, délután 27-35 fok valószínű.
0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Rádió Antrit. FM 101.
0: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
1: Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen az este.

0: következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Csavar, zár, vasalat. Ibvier Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt. Csavarok, zárak, épület és bútorvasalatok, lakatok, kilincsek, postaládák óriási választékával, valamint kulcsmásolással várjuk vásárlóinkat. Hétköznap 7:30-tól 16 óráig. Szombatonként 11:30-ig nyitva tartunk. Ráadásul 10% kedvezményt is biztosítunk. Ibvier csavar és zárszaküzlet Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt, a Márker Kft. Udvarában. Telefonszám 74 413 004 www.ibvier.hu.
3: Hallottál már a Don Pepe kihagyhatatlan hétindító pizza ajánlatairól? Keresd a nagyon megérős hétfőkeddi pizza akciókat a donpepe.hu webshopban. Wow, Don Pepe!
0: Ennyi volt a reklám.
1: Ez a Rádió Antrét.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám!
2: Kareszkám, de régen láttalak, merre jártál?
3: Most fizettem ki a családi nyaralásunkat, és már vágjuk a centit, mert nem sokára indulunk.
2: Nyaralást? De jól megy valakinek!
3: Kicseréltük a házunkon az összes nyílászárót és a redőnyöket, és ezzel annyit spóroltunk, hogy a megtakarított pénzt nyaralásra költhetjük.
2: Aha, így már értem!
4: Rosszul zárnak az ablakok, befúj a hideg, vagy betűz a nap és felforrósodik a lakás. Gordius nyílászáró. Nyílászáró csere komplett beépítéssel egyenesen a gyártótól. Gordius nyílászáró új helyen, Szekszárdon, a Kesejűsi út 38 szám alatt. www.gordiusnyilazaro.hu.
5: Bor, hagyomány, kultúra, a legendás szüreti felvonulás rekordkísérlettel. És az ősz legszebb pillanatai a térség legnagyobb múlttal bíró összművészeti fesztiválján. Szeptember 17-e és 20-a között újra szekszárdi szüreti napok a Babits Mihály Kulturális Központ szervezésében. Hooligans, 4-es Street, Kökény Attila és Rakoncai Viktor, Dérheni, Magyarul Szeretjük zenekar és még sokan mások. Ünnepeljünk együtt Szekszárd szívében. Szekszárdi szüreti napok szeptember 17-e és 20-a között. Bővebb információ www.szekszardagora.hu és www.szekszárdiszüretinapok.hu.
1: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
6: Megújul a Budapest-Vác vasútvonal, új alapokra helyezik az önkormányzati bérlakásrendszert Debrecenben. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Megújul a Budapest-Vác vasútvonal, írta a közlekedési és beruházási miniszter közösségi oldalán. Vitézi Dávid közölte, a Baross Gábor vasútfejlesztési terv részeként az uniós kohéziós alapból 174 milliárd forint értékben 2030-ra a korszerű elővárosi vonal jöhet létre gyorsabb és sűrűbben közlekedő vonatokkal, akadálymentes peronokkal. A most kezdődő beruházás eredményeként Fót Veresegyház Őrbottyán térségében az óránként 1-2 vonat helyett 4-6 vonat közlekedhet, és ahol lehetséges és szükséges, megépül a második vágány is. Új alapokra helyezik az önkormányzati bérlakásrendszert Debrecenben. A Városháza szerint a legfontosabb változás, hogy elsősorban szociális szempontok szerint hasznosítják a bérlakásokat, a rendelet hatályba lépése után 200 lakás válik elérhetővé a jogosultak számára. A cél, hogy a megfizethető lakhatási lehetőségeket bővítsék, és a meglévő önkormányzati lakásállományt fejlesszék. Legalább 50 éve nem volt olyan rossz az almatermés Magyarországon, mint most, 135 ezer tonna. Tavaly 170 ezer tonna alma termett, ami már akkor is a legalacsonyabb mennyiségnek számított a statisztikák készítésének kezdete óta. Egy ember meghalt, 10 könnyebben megsérültek péntek este a 4-es főúton, Debrecen és Ebes között, ahol egy busz és egy autó ütközött össze. A halálos áldozat az autósofőrje volt. A buszon 68-an utaztak. A helyszínelés idejére az utat teljes szélességében lezárták. A baleset okát vizsgálják. Főleg az ország délnyugati részén okozott gondot a viharossá váló időjárás péntek este. Somogy és Baranyavár megyében hívták a legtöbbször a tűzoltókat viharkárok miatt. A 67-es úton Bőszénfa és Mosgó közelében kidőlt fák okoztak fennakadást a közlekedésben, Berzencén egy fa dőlt nagy feszültségű kábelekre, Siófokon a Tanácsház utcában dőlt fa egy autóra. Évi 1000-re növelné 2030-ig az amerikai űrrakétaindítások számát az amerikai elnök. Donald Trump már alá is írta az erről szóló rendeletet. A Fehérház célja az is, hogy erősítsék a magánűripart. A rendelet értelmében a kormányzati szerveknek meg kell vizsgálniuk állami tulajdonú területek alkalmasságát új indító és leszállóhelyek kialakítására. Németország csaknem 12 milliárd eurót szánna nagy hatótávolságú fegyverek beszerzésére az orosz fenyegetés elrettentése érdekében, derül ki a Politico által megismert belső védelmi minisztériumi dokumentumokból. Az új fegyverrendszerek lehetővé tennék a német erők számára, hogy akár több száz vagy több ezer kilométerre a frontvonaltól lévő célpontokra mérjenek csapást. A belső iratok szerint a cél, hogy Németország hagyományos fegyverekkel is képes legyen válaszolni a nukleáris küszöb alatt, mélyen az ellenség hátországában.
1: Rádió Andrét időjárás.
6: Vasárnap is marad a napos idő, csak északon valószínű zápor. A hajnali 15-22 fok után 27-35 fok körül alakul a maximum.
0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Rádió Andrét FM 105.1.
0: Induljon egy újabb óra Szekszárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
1: Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen az est.

meghallgatna Budapesti Rádiót, ha van szexárd is. Ez a Rádió Andrit, a ma kedvencei és a tegnap slágerei.

a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antritól lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
2: Újabb lépés történt az uniós források hazahozatalára a gazdasági miniszter szerint. Megnyithat jövőre a planetárium. Köszöntöm a hallgatókat, Cserfőző Gábor vagyok. A kormány csaknem 500 milliárd forintot utalt át a Magyar Fejlesztési Banknak, miután az MFB aláírta mind az 5 uniós helyreállítási támogatási szerződést a Mavirral, az E.ON-nal és az MVM-mel a villamos energiahálózat fejlesztésére és okosmérők telepítésére, jelentette be a gazdasági és energetikai miniszter közösségi oldalán. Kapitány István hozzátette, ezzel a program valamennyi mérföldkövét teljesítették, ami újabb fontos lépés az uniós források hazahozatalában. Már 2027-ben ideiglenesen kinyithatna a Népligeti Planetárium az épület rendbetétele a meglévő vetítő javítása után. Erről Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszter posztolt. Szerinte az ideiglenes megnyitás után a planetárium pár hónapig működhetne, és mindez néhány százmillió forintból megoldható lenne. Ez az egyike a három lehetőségnek, amelyeket a Közlekedési és Beruházási Minisztériummal közösen vizsgálnak. Több funkciós térképen kereshető az összes nagyobb magyarországi villanyautó töltőállomás, írta a Telex. A Magyar Elektromobilitás Egyesület országos töltőpontregiszternek nevezett térképén jelenleg csaknem 2500 nyilvános állomás szerepel, amelyeken mintegy 6700 csatlakozó várja a villanyautósokat. Az ingyenes szolgáltatás fejlesztői felhívták a figyelmet, hogy a többféle paraméter alapján kereshető térképadatai a szolgáltatók rendszeréből származnak, így pontosabbak, mint az önbevalláson alapuló adatbázisok. A töltőpontregiszter nem csak az egyes oszlopok teljesítményét és a csatlakozók számát képes megjeleníteni, hanem a villanytöltés árát is. Átmenetileg folytatódhat a Fehérház új báltermének és a hozzá kapcsolódó létesítményeknek az építése, döntött az amerikai legfelsőbb bíróság főbírája, felülbírálva az alsóbbfokú bíróság korábbi határozatát, amely péntektől megtiltotta a nagyszabású építkezés folytatását. A legfelsőbb bíróság nem indokolta a döntést. A Fehérház tavaly lebontott keleti szárnya helyén épülő létesítmény miatt egy műemlékvédelemmel foglalkozó civil szervezet fordult a bírósághoz. A többi között azt kifogásolja, hogy a Trump adminisztráció a Fehérház területén zajló beruházáshoz nem kérte a kongresszus jóváhagyását. A Trump adminisztráció szerint a 400 millió dolláros építkezés nem közpénzből folyik, ezért nem kell jóváhagynia a kongresszusnak. A pápa szerint a világnak nincsen szüksége olyan mesterséges intelligenciára, amely leértékeli az emberiséget. 14. Leó erről egy vatikáni eseményen beszélt. A katolikus egyházfő szerint viszont bölcsesség vezette emberi intelligenciára szükség van. A pápa rámutatott, hogy a mesterséges intelligencia gyors fejlődésével fennáll a technológiai függőség új formáinak veszélye, ami a szegény nemzeteket egyre kiszolgáltatottabbá teszi a gazdagabbakkal szemben.
1: Rádió Andrét időjárás.
2: Napos idő várható vasárnap is gomoly felhőképződéssel. Nagyobb eséllyel az ország északi részein alakulhat ki záporzivatar. A szél helyenként megélénkül. Hajnalban 15-22, délután 27-35 fok valószínű.
0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Rádió Andrét FM 105.1.
0: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
1: Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen az este.

0: Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
1: Már mind a 22 hazai borvidéken jelen van az aranyszínű sárgaság. Az ellenőrzött játszóterek harmadánál tárt fel hiányosságot a fogyasztóvédelmi hatóság. Köszöntöm a hallgatókat, Cserfőző Gábor vagyok. Már mind a 22 hazai borvidéken igazoltan jelen van a szőlő aranyszínű sárgaság betegségét okozó kórokozó, közölte a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal. Az utolsó mentesként számon tartott Vükki borvidéken augusztus közepén azonosította a betegség jelenlétét a NÉBIH. A hivatal közleménye szerint az intenzív terepi felderítés és a gyors laboratóriumi vizsgálatok lehetővé teszik a fertőzött területek és szőlőtőkék mielőbbi azonosítását, így az eredménykészhez vételét követően a hatóság haladéktalanul elrendelhette a szükséges zárlati intézkedéseket az érintett területeken. A tartós szárazság és a nagy meleg ellenére is képesek túlélni és szaporodni a szúnyogok, az inváziós fajok pedig különösen sikeresek a városi környezetben, ahol az öntözés miatt a csapadékszegény időszakokban is találnak a szaporodásukhoz szükséges vizet, mondta Garamszegi László Zsolt, a Hunren Ökológiai Kutatóközpont kutatója, a Szúnyog Monitor program szakmai vezetője. Szerinte az inváziós fajok terjedését az éghajlat melegedése is segíti. Sűrített járatokkal indul újra szeptember 1-től a vasúti személyszállítás Miskolc és Tiszaújváros között. A villamosított Miskolc elővárosi közlekedését szolgáló vasútvonalon az ingázók igényeihez igazodó, reggel a hivatásforgalmi igényekhez hangolt, napközben pedig ütemes menetrendet vezetnek be. Naponta 10 pár személyvonat közlekedik majd a vonalon, a vonatok Nyéklátházán, Helyőkeresztúron és Sajószögeden is megállnak. A Miskolc-Tiszaújváros vonalat 3 éve zárták be. Az ellenőrzött játszóterek harmadánál tárt fel hiányosságot a fogyasztóvédelmi hatóság. Mintegy 3000 játszótéri eszközt vizsgáltak meg a hatóság szakemberei. A játszóterek 37%-ánál, míg az ellenőrzött eszközök 35%-ánál állapítottak meg valamilyen jogsértést. Az eddig lefolytatott ellenőrzések során kiszabott fogyasztóvédelmi bírságok összege elérte a 14 millió forintot. A játszótéri eszközök biztonságos üzemeltetése minden esetben az üzemeltető felelőssége. Ha a játszótéren bármilyen hibát fedez fel valaki, vagy az üzemeltető kérésük ellenére sem orvosolja a problémát, akkor bejelentést lehet tenni a fogyasztóvédelem ügyfélszolgálatán. Nagyszabású kibertámadás történt Lettországban, a közlekedési hatóságtól fizetési bizonylatokból származó adatállományokat loptak el. A hacker támadás során 1,2 millió ember és 200 ezer jogi személy adatait lopták el, vagyis az 1,9 milliós lakosság számú Lettországban 3-ból 2 ember vált a hackerek áldozatává. Egyelőre nem ismert, hogy ki állhat a hacker támadás mögött. Egy héttel a lettországi támadás előtt Lengyelországban is tömeges méretű adatlopás történt, ott 19 millióan válhattak a támadás áldozataivá. Ez volt Lengyelország történetének eddigi legsúlyosabb kiberbiztonsági incidense.
0: Rádió Andrét időjárás.
1: Vasárnap is marad a napos idő, csak északon valószínű zápor. A hajnali 15-22 fok után 27-35 fok körül alakul a maximum.
0: Rádió Andrét FM 105.1.
2: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság egész éjjel.

Egy helyen a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antriton lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

szívemen is súly, egy szürke taxi vár az üvegajtón túl, a főbejárat előtt.

0: szexárt, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
1: Több mint 5000 szabadtéri tűzhöz riasztották a tűzoltókat a nyáron. Szabálytalanságokat találtak vidám parkokban a fogyasztóvédők. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Több mint 5000 szabadtéri tűzhöz riasztották a tűzoltókat az extrém meleg nyári időszakban. 73 millió négyzetméternyi területet érintettek a lángok. Éveleje óta 77 ember sérült meg tarló és erdőtüzekben, hárman meghaltak. A szabadtéri tüzek legnagyobb részét emberi mulasztás vagy gondatlanság okozza, miközben 2 hónapja az egész országban tűzgyújtási tilalom van. Ez ugyan nem vonatkozik a kerti szalonna sütésre, grillezésre, bográcsozásra, ám a meggyújtott tüzeket semmi esetre sem szabad felügyelet nélkül hagyni. Természetes úton újul meg a Mecsekoldal 4 évvel ezelőtt leégett területe. A szakemberek tőrevágták a tűzben károsodott fákat, azaz eltávolították a leégett részeket, elősegítve, hogy az életben maradt gyökérzetből és tuskókból új hajtások fejlődhessenek. A tölgyfajok jelentős része ugyanis képes arra, hogy a törzs, a tő vagy a gyökérzet életben maradt részeiből új sarjakat hozzon. Az erdőtűz 2022. augusztusában keletkezett, miután egy helyi férfi az akkori rendkívüli szárazság miatt elrendelt tűzgyújtási tilalom ellenére szemetet kezdett égetni a helyi kiskerteknél egy gödörben. Szabálytalanságok a vidámparkokban, a kalandparkokban és az akvaparkokban. Minden 5. nyári szabadidős létesítményt kifogásolhatónak találtak a fogyasztóvédők. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság ellenőrei 94 helyszínen 442 eszköz esetében állapítottak meg hiányosságokat, amelyek megszüntetésére megtették a szükséges intézkedéseket. Az ellenőrzések egészen az őszi szünetig folyamatosak. A csehek több mint 3/4 támogatja a mobiltelefonok betiltását az iskolákban, derült ki egy országos felmérésből. A felmérésben megkérdezettek 71%-a egyetértett azzal is, hogy az iskolás tanulók ne használhassák az olyan közösségi platformokat, mint az Instagram, a Facebook, a WhatsApp vagy a TikTok. A telefonhasználat korlátozását a cseh kormányfő és az oktatási miniszter júniusban vetette fel, majd a kormány támogatásával a képviselőház elé terjesztették a javaslatot júliusban. Amennyiben a parlament jóváhagyja az elképzelést, akkor az 2027. szeptemberében az új tanév kezdetén lép életbe Csehországban. Az elemzők által vártnál némileg kisebb mértékben nőtt az ipari termelés az Egyesült Államokban júliusban havi összevetésben, míg éves szinten az előző havinál lassabb ütemű bővülést jegyeztek fel, derült ki az amerikai jegybank szerepét betöltő Federal Reserve adataiból. Éves bázison 1,1%-kal nőtt az amerikai ipari termelés az előző havi 1,3%-os bővülés után. Az Egyesült Államok ipari termelése sorban a 19. hónapban mutatott növekedést éves összevetésben júliusban.
0: Rádió Andrét időjárás.
1: Napos idő várható vasárnap is gomoly felhőképződéssel. Nagyobb eséllyel az ország északi részein alakulhat ki záporzivatar. A szél helyenként megélénkül. Hajnalban 15-22, délután 27-35 fok valószínű.
0: Rádió Andrét FM 105.1.
2: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
0: Igazi zenei változatosság egész éjjel.

legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antriton lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.